nagy a baj, ha visszakar.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

vár. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsönálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is ajándéktól tartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt toltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzóval és radírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A toltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelő helyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak, és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják, az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. 10 napra bezárt a virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetnek készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége. Még a nyár utolsó napján is megdőlt egy melegrekord Magyarországon. Hétfőn délután Budapest-Újpest meteorológiai állomásán 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ilyen meleget korábban még nem mértek augusztus 31-én a fővárosban. Az eddigi rekord 35,6 fok volt, amelyet 2015-ben ugyancsak Újpesten regisztráltak. Az új csúcs tehát mindössze 2 fokkal haladta meg a 11 évvel ezelőtti rekordot.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcs hőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Languló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is ajándéktól tartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt tolltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzóval és radírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A tolltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Szeptember 1-től ismét 64. Botonádi Szabó József logisztikai ezrednében működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén Magyarországon. A Fruitweb becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett. 7 ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. A szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanóanyagra és gyújtózsinórokra a Magyarország energiaellátásában is fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezett csoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 embert gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható ma. Délelőtt lehet majd több felhő felettünk, eső viszont nem várható. A hőmérséklet 28 fok környékén tetőzik. A hét végéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezrednében működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. 10 napra bezárt a virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki részegen lopott el egy kis repülőt szombaton Kalocsán. A férfinak nem volt pilóta engedélye, ennek ellenére sikerült elindítania a Cessnát. A géppel Paks felé repült, ezért a Gripeneket is riasztották, majd Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután egy segítségére megálló autós kocsijával is megpróbált elhajtani, ezért járműlopás mellett rablás kísérletével is gyanúsítják. A férfi annyira ittas volt, hogy állítólag a kiérkező mentők először külföldinek hitték, később pedig azt állította, hogy semmire nem emlékszik a történtekből. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják. Az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható ma. Délelőtt lehet majd több felhő felettünk, eső viszont nem várható. A hőmérséklet 28 fok környékén tetőzik. A hét végéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
2: Hello! Nyugodalmas, szép jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 2-án, szerdán reggel 6 óra után 4 perccel. Ahogy említettem, szeptember 2, ami egyben azt is jelenti, hogy ma van a kókusz világnapja, amely a trópusi gyümölcs gazdasági és egészségügyi jelentőségére hívja fel a figyelmet. Emellett ezen a napon tartják a játékos Vigyél egy barátot vásárolni napot, ami jó ürügy egy közös bolti portyázásra is. Nálunk egy sima egyszerű hétköznap itt Magyarországon, amihez lelkes kitartást kívánok!

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Szép jó reggelt! 5 perc múlva 6:45, és ahogy egyre világosodik, úgy egyre inkább távoznak is a felhők az égről. Picivel korábban volt felhősödés, most egyre kevésbé van, így aztán magasabb helyekről már látható a nap felkelte. Hivatalosan, csillagászatilag egyébként ez 6 óra 10 perckor, vagyis éppen most esedékes, a napnyugta pedig majd 19 óra 26 perckor lesz, így a naphossza 13 óra 16 perc 17 másodperc. Ez egy picike még hozzájön, mert ugye korábban világosodik, mint ahogy a nap megcsillan tulajdonképpen a horizonton, és hát tovább is világosan, mint ahogy lebukik a horizont alá. Ma amúgy, ugye, egy mondtam, szeptember 2-a van ez a nap, az energiák a rendszerezésre, a gyakorlatias döntésekre és a részletekre való odafigyelésre ösztönöznek, numerológiailag pedig a 2-es szám a harmóniát, az együttműködést és az intuitív kapcsolódásokat erősíti meg ezen a napon. Mély zenével erősítünk most Jonas Brothers-szel, aztán David Guettáékkal.
0: Ez volt a kalendárium.

0: reggelt! Rádió most!
1: Pont 10 percünk van fél hétig, hello, szép napot és jó reggelt kívánok! Legyen vidám, meg ilyen jó kis gördülékeny. Úgyhogy ilyen slágereket játszunk, az iménti Miles Smith után mindjárt Rihanna, aztán Teddy Swims érkezik majd, és a rövid hírek. Névnapi köszöntőnél járunk, és jó sok keresztnév van, aki a mai napon ünnepel. Rebeka, Dorina, Apsa, Apsolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csépán, Dorán, Dorka, illetve Dorinka, Ella, Elli, Fédra, Felda, Fodor, Inka, István, Kaliszta, Kasszandra, Margit, Renátó, Renátusz, René, Stefán, Teó, Teodor, Teodóra és Töhötöm, ez mind. Mi pedig mindenkit éppen annyira boldogságban szeretnénk látni, tudni, ellátni, és köszönteni természetesen. Amúgy a Rebeka és a Dorina a két legrégebb óta ünneplő keresztnév ezen a mai napon. A Rebekáról pedig hoztam egy érdekes sztorit, konkrétan Diósi Rebeka opera énekesnőről, aki az első magyar művész volt, aki az 1800-as évek közepén óriási nemzetközi sikert aratott a milánói Scala színpadán. A legenda szerint a szigorú olasz közönség annyira elámult a hangjától, hogy az előadás után a lelkes rajongók kifogták a lovakat a hintójából, és saját maguk húzták azt végig a városon a szállásáig. Hát ilyen volt celebnek lenni a 19. század közepén.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelő helyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak, és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és járműforgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. 7 ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. De a szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanó anyagra és gyújtó zsinórokra a Magyarország energiaellátásában és fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezett csoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanó anyagokat, robbanó szerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 embert gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható ma. Délelőtt lehet majd több felhő felettünk, eső viszont nem várható. A hőmérséklet 28 fok környékén tetőzik. A hét végéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
3: Jó hangolódást kívánok, zenékkel teszünk hozzá, remélem, hogy tetszik. Ace of Base a folytatásban, majd Kygóék, utána pedig a szülinaposokat köszöntjük. Tartsatok velünk!

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 6:45 előtt itt a születésnapi köszöntő, és már is úgy áradjon a sok jó kívánság innen a Rádió Mosból, és a köszöntők nektek, kedves születésnaposok, akik a mai nap a szeptember 2-án látták meg a napvilágot. Néhány híresebb ember, aki szintúgy így tett annak idején. Egy csomó sportoló van közöttük, hazaiak is többek között, Balogh Gábor úszó, Tóth Ágota gyors korcsolyázónőnk. De például Salma Hayek, a mexikai születés amerikai színésznő is a napszülött 1966-ból, csak úgy, mint Olivier Panis, a francia autóversenyző, Keanu Reeves, angol-kanadai színész, nem mellesleg 64-es születésű. Aztán a Lord együttes alapítója, Vida Ferenc. Van közös vonása ezeknek az embereknek? Hát mondjuk ahhoz ismerni kéne őket egytől egyig, ahhoz, hogy ezt maga biztosan megállapítsuk. De horoszkópikusan azt írják, hogy ugye mivel szüzek, ezért rendkívül precízek, éles logikájúak és erős gyakorlati érzékkel áldotta meg őket az ég, és emellett mély belső intuícióval és kiváló probléma megoldó készséggel érvényesülnek az életben még a mai nap szülöttei. Boldog születésnapot, sok boldogságot, sok köszöntőt kívánunk.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Lapszemlézünk 9 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt kívánok! A kaposvármost.hu-n beszámoltunk arról, hogy idén is ajándéktolthatót kaptak a kaposvári első osztályosok, hogy közlekedési szabályokat semmibe vevő sofőrök és az engedély nélkül átalakított autók kerültek gorcső alá itt Kaposváron. Rómában lépett fel a Mikrokozmosz Református Művészeti Iskola néptánc csoportja. 3 nap zene, művészet és programok, jön a Riprónai Fesztivál, ráadásul már holnap elkezdődik, úgyhogy ezzel foglalkozni is fogunk majd a ma reggeli Naprakészben. Erről és egy csomó minden másról lehet olvasni a www.kaposvármos.hu-n. Ha egy picit kitekintek, a Népszava arról ír, hogy nyomozás zajlik az Exim Bank ellen. 4 feljelentés érkezett a rendőrséghez, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól. A nyomozók már is több ezer oldal nyiratot foglaltak le. A Wall Street Journal arról ír, hogy Zelenszkij figyelmeztette az Oroszország felett repülő légitársaságokat, hogy ukrán drónműveletek lesznek, úgyhogy jobb nem ott tartózkodni. Ugyancsak a Wall Street Journal írja, hogy az iráni forradalmi gárda azt állított, hogy ma hajnalban nagy erejű ballisztikus rakétatámadást indítottak a jordániai Hassan Herceg légi támaszpont és egy amerikai tengerész gyalogos

0: bázis ellen válaszul a korábbi amerikai támadásokra. A BBC pedig arról számolt be, hogy a német kormány Oroszországot vádolja azzal, hogy ők álltak a jelentős regionális reptér ellen elkövetett drónos támadási kísérlet háttérbe. Egyébként arra alapozzák, hogy általában ezek az orosz hibrid műveletek azok, amelyek hát az ő módszereik, és a Lipcsehol repülőtér ellen pont ugye egy ilyet követtek el a közelmúltban.
1: Ez volt a Lapszemle. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Besedai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Besedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
2: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is ajándéktól tartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt toltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzóval és radírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A toltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelőhelyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kírja az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezrednében működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. A Fruit Web becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják, az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható ma. Délelőtt lehet majd több felhő felettünk, eső viszont nem várható. A hőmérséklet 28 fok környékén tetőzik. A hét végéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
5: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Jó reggelt, jó reggelt! A mai napra kész is nagyon tartalmas lesz. Zenével és hírekben egyaránt. Zenékben most éppen Jazz Glynn és Jax Jones érkezik már is bemelegítésnek, ami pedig az infókat illeti. Többek között szó lesz majd Nepánról, ahol hát ugye nagyon nagy tragédia történt egy héttel ezelőtt, viszont hozok egy nagyon bűvályos történetet egy iskola igazgatóról, aki több ezer gyermek életét mentette meg. Beszámolunk a kajakkenu VB végeredményéről, és a nomád világjátékokról is, amelyen mi magyarok is részt veszünk. Emellett közlekedés programajánló, szóval sok minden lesz, tartsatok velünk!

0: Ez itt a Naprakész.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok! 4:48 előtt járunk 4 perccel. Visszakanyarodnék a hírekre. Egyrészt Krisztián Wu csúzott, és a helyét Pál Patrícia veszi majd át, ő 7:30-kor köszön be. Viszont a hírekből kiemelném itt a Jäger, a jégkár elhárító rendszernek a működését. Most már a napokban megjelentek azok a statisztikák, amelyek összevetették az előző időszakot az elmúlt időszakkal, tehát az elmúlt egy hónapot az azt megelőzőekkel. Ez azért érdekes, mert ugye itt nálunk a Dél-Dunántúlon például továbbra is működik a jégkármentesítő rendszer, de sok helyen az Alföldön azt már lekapcsolták az atrocitások miatt. A csapadék térképek pedig azt mutatják, hogy épp úgy nem lett több csapadék ott, sőt itt nálunk, ahol működik a rendszer, még több csapadék volt. Nem szeretnék semmiféle Conteo elméletbe belemenni, se cáfolni, se megerősíteni, nem tudhatom. A Jäger rendszer működését tudom, az a csapadékot el nem űzi. Sőt, ha jég alakulhat ki, akkor még hamarabb csalogatja le a csapadékot, csak ugye inkább eső formájában, mint jég formájában. Ugyanakkor természetesen nem mehetünk el amellett sem, hogy minden hatás ugye már egy ellenhatás vált ki. Ha beavatkozunk akármilyen módon is az időjárás alakításába, annak valahol valamilyen hatása lesz majd. Szóval egyáltalán nem véletlen, hogy a szakminisztérium vizsgálni fogja most ezt a dolgot, és ez szépen így van rendjén, tegyük hozzá. A hétvégén egy csomó podcastot hallgattam, amelyben egy nagyon neves szakember pont arról panaszkodott, hogy az éghajlat a klímaváltozásról, a szárazságról, aszályról tartott előadást ott a Dunatisza közén, a Tiszántúlon, és azt mondta, hogy társadalmilag is fel kell nőni oda, hogy egyáltalán egymással érdemben tudjunk beszélni, mert amíg ott életveszélyesen megfenyegették a rendszer üzemeltetőjét, aki tulajdonképpen csak egy alkalmazott. És azt mondta, hogy ő bele is, mint egy előadást tartóba belevesztek, bele akartak kötni minden áron, hogy most akkor foglaljon állás, hogy akkor most jó vagy nem jó, vagy kell, vagy nem kell ez a Jäger rendszer. És mondta, hogy hiába magyarázta, hogy én nem azért vagyok itt, hogy ezt vizsgálja meg, nem is értek hozzá. Szóval nagyon nehéz vitázni olyannal és olyanokkal, akik igazából veszekedni akarnak és fenyegetőznek. Azért ez elgondolkodtató, tegyük hozzá. Na hát, ami nem kell gondolkodni, az most a mi zenei kínálatunk. Jön már is Sabrina Carpenter, majd Britney Spears.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Sporthírek.
1: Sportszignált indítottam, aztán éppen most telefonált Moli Vili, hogy aknafedél javítások miatt vannak nagy torlódások, például a Szent Imre utcában a rendőrségnél, mert hogy javítják az aknafedelet, ugye mindenki behúzódik a belső sávba, és ott jóval nehezebb már a közlekedés, ugye hát pont ezért hirtelen kétszer annyian vannak abban a sávban, tehát feltorlódik, és a Pázmány utcánál is ugyanez a helyzet. És akkor most sport, fiatal korosztályos válogatott középpályást igazolt a kaposvári Rákóczi, Bagladi Kornél az FC Nagykanizsától érkezik a kaposvári Rákóczihoz. Egyébként ez pont tegnap, az átigazolási időszak lejárta előtt egyetlen órával jelentette be Bagladi Kornél szerződtetését, mármint a klub. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy jól beválik majd a fiatal ember, már csak azért is, mert eddig tök jól indult az idény. Az első fordulóban 2-1-re vertük a Siófokot, a másodikba 3-0-ra a Szekszárdot, aztán volt egy 7-0-ás Budaörs FC elleni meccsünk. A negyedik fordulón szabadnaposak voltunk, de az ötödikben a Paks ellen győzött a Rákóczi 3-1-re, a hatodikba pedig 4-2-re győztük le a Duna Harasztit. A következő menetrend van a soron következő napokban. Szeptember 5-én szombaton délután 4-kor Kaposvári Rákóczi FC, Pécsi MFC, és utána már kupamérkőzést játszunk szeptember 12-én, jövő héten szombaton délután 3 órától az FC 60 otthonában. Hajrá Kaposvár!

0: napot.
1: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
6: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A Mentes Morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes Morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
8: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Folytatódik az egészséges Kaposvár program. Örömkosarat tartanak a körcsarnokban. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Ezek a Rádió Most rövid hírei 7:30. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Úgynevezett örömkosárlabdára várják a felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-én indítja el ingyenes programját a körcsarnokban, ahol minden kedden este 7:30-tól 1 órás edzésen vehetnek részt a jelentkezők. A program célja, hogy a sportolni vágyó felnőttek kötetlen formában, jó hangulatban kosárlabdázhassanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék.
1: Időjárás jelentés.
9: Kellemes és nyárias idővel indul a szerda Kaposváron, a reggeli órákban még többnyire felhős az ég, később azonban egyre több felé számíthatunk napsütésre. Napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a reggeli 14-15 fokról délutára 28-29 fok köré emelkedik.
1: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
0: Szia Patricia, jó munkát kívánok neked is, mint hogy mindannyiunknak, jó munkát, legyen gondtalan ez a mai nap, és hát sikerüljön mindenkinek szorgalmasnak lenni, ezt kívánom. 7:48 után Alex Warrennel folytatjuk, nem sokára közlekedési hírekkel, és ugye pont egy héttel ezelőtt történt Nepálban az a súlyos árvíz katasztrófa, hegyomlása mindennel egybekötve, de azért ebben az ürömben is van valami kis öröm. Hozok egy nagyon kedves kis történetet egy héttel ezelőttről.
10: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napragész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi közlekedési infók következnek. Első kézből éppen csak letettem a telefont, már is adom tovább az információt. Ne felejtjétek az aknafedél javításokat a 48-ason, ott a Szent Imrénél, a Pázmánynál, följebb is, lejjebb is. Ha valaki kicsit bambán vezet, akkor azt tapasztalja, hogy hopszi, ott egy tábla előtte, és be kéne rántani a belső sávba a kocsit. Hát egyrészt ne tegye senki, mert ez egy balesetveszélyes helyzet. Hát akkor tessék megállni és megvárni a sort, amíg beengedik az embert. Sajnos ilyen. Élénk a forgalom mindenhol. A Rákóczi téren ott vannak már a munkagépek a piaccal szemben, tehát vélhetőleg most már előbb-utóbb megszűnik ott a forgalom korlátozás, a sáv korlátozás, hát illetve parkoló korlátozás. Figyeljetek az imént emlegetett 48-ason lévő aknafedéljavításokra, illetve az Árda utcában a lezárt parkolóra, a 19-től a gyógyszertárig le van zárva. Ott tehát kevesebb a parkoló, ha valaki a környéken akarna megállni. A felüljárók tere, ezzel együtt a Hársfa is, a Pécsi utca is, a Mező utca is. A lámpáink működnek, és az iskolák környékén főleg az Rínyi, a Told és a Gyakorlót megközelíteni lassú. Megállok, kiszel a gyerek, tovább indulok hatások miatt, ahol még egy picit jobb, ugye? Most már tovább lehet menni vissza a Honvédra. Hát ennyit szedtünk össze hirtelennyébe, de bármi tapasztalás van, küldjétek el nekünk. Köszönjük az infót az Euro 6x6 taxinak.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: és külföldi előadók legjobb dalai.
1: Sziasztok, jó rádiózást kívánok erre a mai napra. Most 3:48 van, nem sokára átlépünk majd a délelőttbe, előtte a Halott pénz és Rúzsa Magdi duettje következik. Egy szomorú dal, viszont egy szomorú hír az, ami az apropója a mostani beszámolomnak. Egy héttel ezelőtt ismét megváltozott a világ a nepáli tragédia miatt, és éppen csak ocsúdunk fel. Hát döbbenetes, ami ott történt, és elképesztő a természet ereje, mindig bebizonyítja, csak sajnos emberéletek árán. Egy héttel ezelőtt történt, hogy Nepálban leszakadt egy fél hegy, és szökőárt okozott a szomszédos folyóban. Van viszont egy kedves történet onnan, ami azóta most már apránként de bejárja az egész világot. Rajendra Davadiról szól, ő a helyi Tribhuvan Trisuli középiskola 47 éves igazgatója és angoltanára, aki 1643 gyermek életét mentette meg a pusztító gleccselomrás okozta villámárvíz elől. Éppen úgy telt a múlt szerda is, mint az összes korábbi nap, míg nem délelőtt 4:10 körül egy közeli ismerőse azzal telefonált rá, hogy a szomszédos falut szó szerint elnyelte a folyó és azonnal meneküljen. Az igazgató kezdetben azt hitte, hogy az iskola biztonságban van, mert az épület amúgy 60 méterrel a folyószint felett állt, akkor azonban egy kétségbe esett szülő is berontott a kapon azzal az üzenettel, hogy a víz hihetetlen sebességgel emelkedik, így aztán az igazgató nem is habozott tovább, azonnal megkongatta a vészjelző iskola csengőt, kiadta az utasítást a termek azonnali kiürítésére, ezzel párhuzamosan már hívta is a diákokat szállító iskolabuszok vezetőit, hogy forduljanak vissza és fölfele irány a hegyre. Úgyhogy percek alatt megvolt az evakuálás, és bár elhatalmasodott a pánika gyerekeken, az iskola teljes diáksága gyalog indult meg a magasabban fekvő területek felé, és az igazgató utolsóként zárta a sort ügyelbe arra, hogy senki ne maradjon hátra. Ők saját szemükkel látták, hogy visszanézve a völgyben, hogyan rombolja le az ár az iskola épületet, söpri el az egész völgyet, a falut, mindent. Nos, a gyors és szakszerű intézkedésnek köszönhetően az 1643 gyermek közül, akik az iskolába jártak, egyetlen egy sem sérült meg. Most a helyiek és a

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: Legendás dalt hallgattunk John Jett-től és a Black Hearts-tól, ez az I Love Rock and Roll, 1981 nagy slágere volt. És micsoda múltja van egyébként az előadónak is, az egy külön fejezet úgymond a zenei történelem könyvekben. Mint ahogy külön fejezet maga a nepáli gletszer omlás is, de nem egyedülálló, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Összegyűjtöttem nektek, hogy bár ugye egy héttel ezelőtt óriási tragédia és dráma történt, sajnos egyáltalán nem ritka, most már egyre gyakoribb. A legutóbbi hasonló omlás 2024. szeptemberében volt Közép-Kelet-Nepálon, ahol a monszun okozta kiterjedt hegyoldal beomlások és a földcsúszomlások miatt követelte 240 ember életet 44 körzetben. 2023. májusában Svájcban, Brienzben volt, ahol 1,2 millió köbméternyi sziklatömeg szakadt le a falu feletti hegyoldalból. Ott egyébként evakuálták az embereket szerencsére. 22. novemberében az olaszországi Isjánál a Monte Epomeo hegyoldaláról zúdult le földi szikla és temetett be egy várost. 21. júniusában Nepálban Melamcsinál volt ugyanilyen, ugyanabban az évben februárban Indiában a Kamolin, 20 decemberében Norvégiában a Gjerdrumon, és aztán innentől már érdekesebb a dolog, már ritkul, 17-ben Svájcban Bondónál, 15-ben a nepáli Langtan völgyben, 14-ben a nepáli Sunkosin, és aztán van itt egy 11 éves különbség, 93-ban volt szintén Nepálban, 63-ban Olaszországban, 1906-ban Svájcban, és 1860 az olasz-svájci határon volt hasonló szikla omlás, gletszer csúszás. Hát az adatok alapján először 100 évente volt egy, aztán kettő, aztán évtizedenként egy-kettő, és 2020 óta nincs olyan esztendő, amikor ne lett volna ilyen tragédia. Véletlen lehetett vajon ez a dolog, vagy igenis van köze a klímaváltozáshoz? Igen, mert a permafrost felolvad, a szikla ingataggá válik, megcsúszik.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A programok ingyenesen látogathatók. Részletek www.ripplefest.hu.
2: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy E-klassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
3: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
1: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Holnap kezdődik a Riporónai Fesztivál. Lezárult a Vöröskeresztes Fiatalok önkéntes szolgálata a Balatonnál. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hozom önöknek. 8 óra van. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Riporónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Közel 1200 esetben nyújtottak elsősegélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csak nem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 ezer sérülést láttak el. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdőprogram keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
0: Időjárás jelentés.
6: Kellemes és nyárias idővel indul a szerda Kaposváron, a reggeli órákban még többnyire felhős az ég, később azonban egyre több felé számíthatunk napsütésre. Napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a reggeli 14-15 fokról, délutára 28-29 fok köré emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
7: Remek délelőttől, sziasztok Rádió Most hallgatók, Éva Maxell Slater újdonságával kényeztetlek benneteket, majd pedig kalapot emelünk a Kajakenu VB résztvevői előtt. Tesszük mindezt azért, mert nem akármilyen helyen zártuk az éremtáblázatot.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: 4:09 lesz, 2 perc múlva. Hello, szép napot kívánok! Itt a nagy iskola kezdési őrület mellett azért ne feledkezzünk el azokról a világ eseményekről, amely például Magyarország hírnevét öregbítette. Gondolok a 2026-os poznani felnőtt gyorsasági és para kajakenó világbajnokságról, amely egyébként augusztus 26 és 30 között zajlott. A magyarok brilliroztak, azt kell mondjam összefoglalásként. Volt aranyérmünk férfi 1000-5000 méteren, női eredmények is születtek, csapat aranyérem is született, összességében 5 arany, 8 darab ezüstérem, illetve egy bronzérem az, amely a mieink, hát mondjuk úgy markát ütötte, de valójában amit magyar nyakakba akasztottak, vagyis összességében 14 éremmel zártuk ezt a kajakenú VB-t. Hadd jegyezzem meg, hogy mögöttünk a második legtöbb éremmel Németország büszkélkedhetett 9-el. Így aztán magasan Magyarország lett a legeredményesebb nemzet, a mi sportolóink voltak a legerősebbek, legügyesebbek, magasan felül múlva az egész mezőnyt. Nézzük egyébként a további sorrendet, tehát Magyarország, Németország, Ausztrália, Egyesült Királyság, Kína, a független résztvevők, tehát főleg ugye itt orosz sportolókról van szó, aztán 7-ek voltak a portugálok, 8-ak a brazilok, 9-ek a kanadaiak, 10-ek pedig az ukránok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 6 perc múlva 8:30 Kemeredet mindjárt Lady Gagára váltjuk. Az iménti információt pedig, az iménti hazai infót pedig most Kaposvárira, és büszkén jelentem be, hogy a Kaposmérői Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye Néptánc csoportja egyedüli magyar együttesként vett részt a Rómában megrendezett Romain Danza nemzetközi folklórfesztiválon. Táncosaink a Kolosseum környéki látványos felvonulás mellett Marino városában mutatták be a somogyi népviseletet, zenét és táncokat a nemzetközi közönségnek. Méltán lehetünk rájuk büszkék, és nem mellesleg ők is magukra, illetve a magyar néphagyományokra. Egyébként, ha már ott voltak, akkor egy picit körül is néztek, hiszen Róma több nevezetességét is felkeresték, így a Kolosseumot, a Fórum Románumot, a Panteont, a Trevi kutat, a Spanyol lépcsőt, valamint a Szent Péter bazilikát és a Szent Péter teret is.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik
2: a pite, oddod a pite.
3: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
3: Langyos a jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába
2: képzelni
3: magát. Zene,
2: Hollywood, életérzés.
3: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Legyél te a tiszta levegő angyala. Keresd a Ripple Rónai Fesztivál alatt az Európa Parkban a Hungary Selfie falát, állj a szárnyak közé, és mehet a fotó. Az elkészült képet küldd el Messengeren a Hungary Lélegezz Tisztán Kaposváron Facebook oldalának. A legtöbb lájkot szerző kép tulajdonosa értékes ajándékutalványt nyer. Keresd a Selfie falon a QR kódot, és nézd meg, mit tehetsz Kaposvár tisztább levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Rómában jártak a somogyi néptáncosok. Jó napot kívánok, 8:30 van. A rádió most rövid híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8-ad döntőjében. A Magyar Röplabda Szövetség keddi sorsolásán kiderült, hogy a két együttes előbb egymással vív selejtezőt, a tovább jutó pedig a finóval találkozik. Ha a kaposváriak bejutnak a negyed döntőbe, ott a Miskolc vagy a Dág várhat rájuk. A finó ágán több korábbi élvonalbeli csapat is szerepel, így akár másod vagy harmadosztályú ellenféllel is találkozhatnak az elődöntőben. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
0: Időjárás jelentés.
6: Kellemes és nyárias idővel indul a szerda Kaposváron, a reggeli órákban még többnyire felhős az ég, később azonban egyre több felé számíthatunk napsütésre. Napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a reggeli 14-15 fokról, délutára 28-29 fok köré emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Éppen csak megdicsértük kajakenusainkat, de azért van itt, ahová oda kell még figyelni. Szerte a világban nagyon érdekes sporteseményekről, vagy hát nem vagyok benne biztos, hogy sporteseményként kell nyilván tartani, például a robotvilágkupát, amely jelenleg is zajlik, vagy éppenséggel lehet, hogy éppen most ért véget, illetve ami viszont most kezdődött augusztus 31-én, a kirgiz 6. nomád világjátékok, amelyen magyarok is részt vesznek. Hogy ez milyen, miben különbözik egy hagyományos sporteseménytől? Na, nem sokára kibeszéljük.

0: neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Roppant különleges sportesemény kezdődött a minap augusztus 31-én. Kirgizisztánban zajlik a Nomád Világjátékok. Szeptember 6-áig tart a rendezvény, és vannak magyar résztvevői. Sőt, bejárták már a világhálót egyébként azok a képek, amelyek a megnyitón készültek, a magyarok, ahol bevonultak. Egyébként szenzációs volt a megnyitó, holografikus, óriási magyar telivér kísérte őket, több méter magas volt. Na, parádés. És hogy miről szól a világjátékok? Lovasportokról is játékokról, az úgynevezett kökbűrűről és kökparról, az Erenisről. Aztán lovasíjászatról, birkozásról, erőpróbákok, mass wrestlingről, ügyesség és vadászati számokról és szellemi játékokról. Egyelőre nincsenek még magyar eredmények, a mieink majd a hét második felében jutnak szerephez.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Louis Capaldi énekelt, Major Lazer slágerében pedig majd Camila Cabello, valamint Travis Scott fog. A folytatásban pedig egy másik nagyon speckó sport eseményről szeretnék beszámolni. Ez a 2026-os humanoid robot világjátékok, amelyet augusztus 22 és 26 között rendeztek meg Pekingben, a híres Ice Ribbon csarnokban. Ez volt a 22-es téli olimpia gyorskorcsolya helyszíne amúgy. A rendezvény a világ legnagyobb humanoid robotikai megmérettetése volt, amelyen idén 666 csapat, több mint 2056 robotja vett részt, ráadásul 16 ország. Voltak hagyományos sportversenyek, 30 versenyszámnyi, mint atlétika, különböző labdajátékok és küzdősportok, aztán voltak gyakorlati és ipari szimulációk, mint egy 21 versenyszám, a gyár és logisztikai feladatokat felszolgálják.

állást, aztán elektromos autófeltöltést, katasztrófa védelmi és tűzoltási szituációkban versenyeztek a robotok. Egyéb iránt pedig, ha valaki figyelte az internetemet, hogy elég sok volt belőle a tudósítás, a kép, a videó, hát maximum azt hittük, hogy ez valami fantasy, vagy valami mesterséges intelligencia által generált dolog, de nem, ez tényleg egy valós verseny volt. Szóval születtek megdöbbentő események, főleg amikor a tavalyi, meg a tavaly előtt eredményekkel vetették őket össze. Aztán nézzük például azokat a rekordokat, amelyeket a robotok megdöntöttek, és már jobbak, mint az emberek. Ilyen például a 100 méteres síkfutás, ahol a robot 8,86 másodperc alatt futotta le a 100 métert, de Usain Bolt volt eddig a leggyorsabb ember, 9,58. Aztán 400 méteren a robotok 38,15 másodperc alatt teljesítették a távot, amely szintén kiugróan jó. Magas ugrásban pedig 2 méter 88 centi, ráadásul helyből. Hoppá! Azért tegyük hozzá, hogy bár a sprintidő rekordokat megdöntötték, a szakértők kiemelték, hogy a robotoknak a célvonal után azért még komoly problémát jelentett például a fékezés, mert hogy több egység egyszerűen neki csapodott a szivacsfalnak, mások nagyon gyakran botlottak, aztán alkatrészt hagytak el, volt, amelyiknek letörött a feje egész egyszerűen. Szóval valahol mókás is, valahol meg ijesztő ez az egész.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Holnap kezdődik a Ripőrónai Fesztivál. Örömkosarat szerveznek a körcsarnokban. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják, 9 óra van. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripőrónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Nagy bajomban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel, minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetségek kibontakoztatására. Úgynevezett örömkosárlabdára várják a felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-én indítja el ingyenes programját a körcsarnokban, ahol minden kedden este 7:30-tól 1 órás edzésen vehetnek részt a jelentkezők. A program célja, hogy a sportolni vágyó felnőttek kötetlen formában, jó hangulatban kosárlabdázhassanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdő program keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 000 diák vett részt a foglalkozásokon.
0: Időjárás jelentés.
4: Kellemes és nyárias idővel indul a szerda Kaposváron. A reggeli órákban még többnyire felhős az ég, később azonban egyre több felé számíthatunk napsütésre. Napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a reggeli 14-15 fokról délutára 28-29 fok köré emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Ahó, sziasztok, remek napot kívánok. 3:09 után Ed Sheerannel, Kuplunggal, Anastasiával és Madonnával, és remélem, hogy kellő jó kedvel. Megindult az iskola időszak, a szülők jó helyen tudhatják a gyereküket napközben, ugyanakkor ez azért plusz feladatot ró rájuk. Hogy miféléket? Ezzel folytatjuk majd a zenéket követően.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Castingot hirdet gyerekeknek a Csiki Gergely Színház. A valahol Európában így már nem csak egy musical a gyerekek bátorságáról, összetartásáról és reményéről, hanem egyben most egy lehetőség is, hiszen olyan 6 és 13 év közötti lányokat és fiúkat keresnek, akik bizony szívesen énekelnek, mozognak, játszanak és készek arra is, hogy együtt keltsék életre ezt a különleges történetet a nagy színpadon. Nem is kell hozzá színésznek lenni, elég, hogyha van elég kíváncsiság, fantázia, kitartás és egy kis bátorság is. A castingra 2 verssel és 2 dallal kell készülni, jelentkezni pedig szeptember 20-án délután 4 óráig. Maga a meghallgatás október 4-én lesz majd. Give me a D! Give me a I! I! Give me a S! S! Give me a C!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Programajánló.
4: Fergeteges fesztivál áll előttünk. A Riplunai Fesztivál sokkal több egyébként, mint ami első látással látszik belőle, mert hogy ugye a legtöbb esetben addig jut csak az ember, hogy szeptember 4-én a Kossuth téren Arthur Rambo, a magyar szupergrup fellépése várható, illetve utána este 9-től a Bagosi Brothers, szeptember 5-én meg jön a Bieber's, illetve a 30Y. De a Kossuth tér mellett az Európa Parkban már holnap program lesz. A Sétáló út már holnaptól programok lesznek, és ott van még a Dorottyaház udvara is, ahol szintén programok lesznek már holnap délelőtt 10 órától. És akkor kezdeném ezzel, vagy folytatnám ezzel, már csak azért is, mert hogy ott indul tulajdonképpen a Riplunai Fesztivál. Szeptember 3-án 10 órától 14 óráig a kaposvári civil szervezetek bemutatkozása és műsora zajlik majd. Délután 3 órától lesz majd egy rendhagyó irodalom óra a Kultúrtalálka együttessel. 5 órától fellép August Mário és Sarkadi Kis János. Zene és vers így a színpadon. 19 órától visszatérő vendég lesz Lee Oliver duója, 21 óra 30-tól pedig Csizmadia Lolita akusztik fellépés lesz majd. Ugyancsak szeptember 3-án az Európa Parkban délután 5:30-tól indul az Élet a Rockszínház válogatás műsorával, majd jön egy influencer, Lippi Mit csinálsz, 17 óra 30 perctől. Ő egyébként a szexualitás és a női önbizalmat kendőzetlen humorral kezelő és népszerű magyar podcast és közösségi médiás formáció. Pontosabban ők ugye hárman vannak, hát egy valakit lesz, Lippi, mit csinálsz? A vendégünk 20 órától Varga Livius Showband fellépés lesz. Varga Livius a Quimby frontembere, és köré szerveződött egy szórakoztató műfajokon átívelő örömzenélés, amely a funky, a blues, a groove-os rock, illetve az improvizatív színpadi humor ötvözetét nyújtja majd a kedves érdeklődőknek. És akkor beszéljünk még a Sétáló utcáról, szintén a holnapi nap folyamán indulnak az utcazenei programok. Itt a Sétáló utcán az Analogia Record Shop előtt DJ délután tartanak majd a Riplunai Fesztivál közösségi oldala, Facebook oldala szerint. 15 órától DJ Csabesz, 16 órától DJ DB, 17 órától Mesterband és a Soft Motel, 18:30-tól pedig a Vinyl Spinaz lépnek majd a lemezjátszók mögé.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Mystic is Scandalous, itt a Rádió Mostban egy nagyon kellemes funk is láger. Ilyen és hasonló zenék majd szokás szerint este 21 órától pörögnek itt a Rádió Mostban. Kelly's, Boyz II Men, C-Block, BSV, Karen David, Warren G, a For The Cause, Nina Sky és Csabba, valamint segíts szerephez jut majd. Addig persze még egy csomó minden van, és egy csomó elintézni való van, és szerintem hát még a munkaidő is csak az eleje fele. És a munkaidőben is csak alig néhány órányit kóstoltunk bele ezen a mai napon, de érdemes végig gondolni már most egy-egy üresebb percben, órában, nyilván munkaidő után, hogy ha van iskoláskorú gyermek, akkor milyen teendők vannak, mert ugye most már beindul a szülői nagyüzem, ott, ahol elsősök a gyerekek. Ne feledkezzünk meg az ősz érettségi jelentkezésről, ennek a határideje szeptember 5-e, javító szintem elő vagy előrehozott vizsgák esetében. Valahol menzát, valahol diákigazolványt, valahol kollégiumi dolgokat kell elintézni, bérletet, stb. A jövő héttől szintén szülői nagyüzem lesz, ugye az elsősök tartják először ilyenkor az első néhány napban, a következő héten már szinte mindenhol van, átnézve az esztendőt. Mi például ballagni fogunk majd a fiam révén, így már megvan a szalagtűzős és megvan a ballagási időpont is. Ballagó diákoknál nem árt már most jó előre lefoglalni esetleg az éttermet, ha valaki így kívánja megoldani a családi rendezvényt. Ha megvan az órarend, akkor lehet majd a külön órákat, edzéseket is beosztani hozzá. Tankönyvek nagyjából megvannak már mindenhol, már kötögetik őket serényen. Érdemes hozzávenni azokat a speciális könyveket és tanszereket, amiket ugye megkövetel az adott iskola, vagy éppenséggel az adott szak. És hát ugye mi a legnehezebb átállni a nyári időszámításról a korábbi kelésre és a fix esti fekvési rendre. Hát csupán ennyi a teendő egy szülőnek, iskoláskorú gyermek szülőjének.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Hello, kellemes napot kívánok, 8 perccel 10 előtt. 10-kor természetesen az órafordulóval hírek is jönnek, szó lesz az egészségprogramról, a Ripronai Fesztiválról, aztán a Vöröskeresztesek önkéntes balatoni munkájáról, és a többi, és a többi, és a többi. Remélem, hogy kellemesen telik ez a mai nap. Én már érzem a közelgő hidegfrontot, gondolom nem vagyok vele egyedül, aki éppen annyira érzékeny, mint én. Szerintem nyugodtan szerezze be a megfelelő gyógybogyókat, mert hidegfronti hatás van a mai napon, holnap érkezik meg a hidegfront, így holnap is lesz, pénteken marad a szél és maradnak a hidegfronti hatások, majd szombaton megint hidegfront lesz. Hát hidegfront, így nevezik. A hőmérsékletekben ez úgy néz ki egyébként, hogy ma és holnap 28, aztán pénteken a hidegfront után 32, szombaton pedig akár 34 fok is lehet. Hú, de hideg! Hú, tényleg!

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
4: Kár lenne kihagyni. Cherry Tigo 7 hibrid már 9 millió 990 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Folytatódik a Város Egészségprogramja. Véget ért a Vörös Kereszt nyári balatoni szezonja. Jó napot kívánok, 10 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripple Rónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vörös Kereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csak nem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 ezer sérülést láttak el. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8-ad döntőjében. A Magyar Röplabda Szövetség keddi sorsolásán kiderült, hogy a két együttes előbb egymással vív selejtezőt, a tovább jutó pedig a finóval találkozik. Ha a kaposváriak bejutnak a negyed döntőbe, ott a Miskolc vagy a Dág várhat rájuk. A Fino ágán több korábbi élvonalbeli csapat is szerepel, így akár másod vagy harmadosztályú ellenféllel is találkozhatnak az elődöntőben. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
0: Időjárás jelentés.
5: Kellemes és nyárias idővel indul a szerda Kaposváron, a reggeli órákban még többnyire felhős az ég, később azonban egyre több felé számíthatunk napsütésre. Napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a reggeli 14-15 fokról délutára 28-29 fok köré emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Nagy halomnyi zenét szabadítok rátok most a Little Mix-el, Carly Rae Jepsennel, Justin Timberlake-el és a Linkin Park-kal. Egy picit megközelítjük majd a Ripronai Fesztivált egy másik oldaláról, tehát programajánló, lesz majd egy időjárás előrejelzés is a fesztivál hétvégére, és érkeznek a horoszkópok is majd.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Programajánlónkban ezúttal is egy kis Riprónai Fesztivál egy egészen más oldalról. Ugye koncerteket ajánlottam már csak azért is, hiszen például fel fog majd lépni a Bagosi Brothers Company is, és mondjuk a The Beavers is. Viszont hadd ajánljam becses figyelmetekbe a Dorottyaház udvarát is, ahol szeptember 3-4-5-én is zajlanak programok, és például szeptember 4-én délelőtt 10 órától interaktív zenei előadások lesznek a mai modern könnyű zene kialakulásáról. Meg van hirdetve az iskolásoknak is, de amúgy is be lehet menni, meg lehet nézni és hallgatni. Benkő Zsolt, Lombos Márton, Sümegi Tamás és Takács Roland lesz majd a helyszínen, akik keresztül viszik a nézőket és bemutatják nekik interaktív módon, hogy hogyan alakult ki a könnyű zene. Aztán ugyancsak szeptember 4-én 15 órától Romhányi 105, Spilák Klára színművész műsorvezető, és Várkonyi Judit, a Romhányi életrajzi könyv szerzőjének közös emlékműsora lesz Romhányi születésének 105. évfordulója alkalmából. De hadd ajánljam még, ugyancsak holnap után este 7 órától Bodor Áron a Csendesebb részem című előadását. Bodor Áron az Esti Kornél zenekarból ismert, és a Csendesebb részem az ő első szóló lemeze, amely egy intimitással és letisztult hangszereléssel nyújt mély belső utazást az emberi lélek csendesebb és melankolikusabb szengleteibe. És ezt egészíti majd ki a Hangkép udvar is, ahol este 4-én és 5-én este is 20 óra 30 perctől jön majd a fényvetítés és különleges DJ műsor.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Egyelőre a nagy hőség nem tér vissza, legalábbis ma és holnap nem. Utána megint változni fog majd a helyzet. A mai hajnali friss levegő után, holnap-holnap után és még a harmadik napon is még hűvösebb lesz majd, akár csak 15 Celsius fok, de egyébként ez jó, a 28-30 a maximum, holnap 27-29, és aztán úgy látszik, hogy a fesztiválra beleerősít az időjárás, ugyanis pénteken már 30-32, szombaton 32-34, és még vasárnap is 31-33 fok valószínű. Aztán túl ezen a fesztiválos hétvégén, ugye vasárnap az azért az pihenő nap lesz, de a jövő hetet hát megint nyári kánikulával indítjuk majd, akár 36 fokos, akár 36 fokos maximummal hétfőn is, kedden is. Elsőnek nyoma sehol, alig fog majd árnyékot adó felhő jönni szerdán, csütörtökön, pénteken, mármint még ezen a héten. És ha hosszabb távon nézem az előrejelzést, akkor jövő héten csütörtökön, pénteken van esély arra, hogy indul egy esősebb szakasz. Egy héten keresztül lesznek majd napok, amikor majd valamennyi leesik. Egyelőre még nagyon-nagyon bizonytalan az előrejelzés a mennyiséget illetőek, úgyhogy nem bocsátkozunk fölösleges jóslásokba. Viszont, ahogy a korábbiakban mondtam, számítsatok arra, hogy a következő 3 napban frontos idő lesz, fájhat a fej, fújhat a szél, utóbbival nem lesz gond, ha egyszer amúgy is meleg lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyrészt, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mondd, gyere hozzá, mit valósítsd meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet, és támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyostollat, magyar vagy nem magyar, vagy német vagy orosz, vagy
4: és nyomják. És
3: gyere, csináld nálunk, és nem amerikai lennél.
4: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
3: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Javában benne vagyunk már a szűzben, azzal együtt ugye, hogy elindult a szeptember, úgyhogy innen kezdjük a horoszkópot, folytatom majd mérlegekkel, skorpiókkal és nyilasokkal itt ebben a blogban. Szűz, a mai napon a részletekre való odafigyelésed különösen kifizetődik a munkádban vagy a tanulmányaidban. Mérleg, egy váratlan beszélgetés segít visszatalálni a belső egyensúlyodhoz, ha nyitott maradsz a kompromisszumokra. Skorpió, erős megérzéseid pontosan megmutatják, melyik döntésed terel a helyes útra. Nyilas, új inspiráció érhet ma, amely felébreszti benned a vágyat egy rövidebb utazás vagy új hobbi iránt.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Éppen csak befejeztük a dalt Solaire-től, aki ugye az X-faktor új mentora. Már is folytatjuk tovább a nyilasokat követően a bakoktól itt a horoszkópban, majd jönnek a vízöntök, halak és kosok. Bak, kitartásodnak köszönhetően egy régóta húzódó feladat végére tehetsz pontot. Vízöntőbb, szokatlan, de rendkívül kreatív ötletekkel ma könnyedén magára vonhatod a környezeted figyelmét. Halak, érzékenységed ma nem gyengeség, hanem a legnagyobb erőd lesz a kapcsolataid ápolásában. Kos, lendületes energiáid segítenek ma abban, hogy a legnehezebbnek tűnő feladatot is könnyedén megold.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Túl vagyunk már 8 jóslaton, úgyhogy 4 van vissza. Bikák, ikrek, rákok, oroszlánok, figyelem! Bika, a türelem ma a legnagyobb szövetségesed lesz, így érdemes megfontoltan reagálnod az eseményekre. Ikrek, nyitottságodnak hála, hasznos információkhoz juthatsz egy kötetlen beszélgetés során. Rák, otthoni környezetben találhatod meg azt a megnyugvást, amelyre a hétközi hajtásban szükséged van. Oroszlán, természetes kisugárzásoddal és magabiztosságoddal ma bárkit könnyen a magad oldalára állíthatsz. Bízom benne, hogy jókat jósoltam, bízom benne, hogy figyeltetek, és hogyha tényleg jót mondtam, akkor úgy módosítjátok a dolgokat, hogy elérjétek azt a jót, mert akkor lesz szép kerek egész ez a nap, ti pedig elégedettek a nap végére. Abban is bízom, hogy a reggellel és a délelőtt első részével is elégedettek voltatok. Már a búcsúzom, a stafétát pedig átadom Horváth Szabi barátomnak. A hírektől az ő gondjaira bízlak benneteket. Sziasztok, további szép szerdát kívánok!
0: Ez volt a horoszkóp.

0: Reklám.
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát. Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Változik a komp menetrend Tihany és Szántót között. Szombaton lép pályára a KHG KNRC. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják, 11 óra van. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Őszi menetrendre váltott a balatoni komp. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő másfél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Szombaton mutatkozik be a KHG KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a 7-es diákok számára a HPV elleni védőoltás. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatást, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be, két alkalommal, 6 hónapos különbséggel, és mindkét oltás szükséges a megfelelő védettség kialakulásához. Az oltás a HPV okozta daganatos megbetegedések megelőzésében fontos, ezért a szakemberek szeretnék tovább növelni az érintett korosztály átoltottságát. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdőprogram keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Jó kis átdolgozást hallottunk Coily Ray-től, ez volt a Players itt a 91.2 Rádió. Most a nagyon kellemes és vidám szerda délelőttöt kívánok nektek. Tapossuk a délelőtt utolsó óráját, és hozom a legjobb zenéket is. A tőlünk megszokott módon napjaink a közelmúlt és a régebmúlt legkedveltebb slágereit. Na és persze játékot is, az Obi előtti zöldséges játékát játsszuk, hölgyek, urak, lányok, fiúk, ebben az órában. Méghozzá egy finom piros dinnyért folyik majd a játék. Hamarosan mondom a játékkal kapcsolatos tudnivalókat. Az elérhetőségünket minden esetre jegyezzétek meg a 0670-32-32-355-öt, ami telefon, SMS és Viber szám, és ide nem csak a megfejtéseket, hanem a közlekedési információkat is várom majd. A mikrofonnál innentől egészen 17 óráig Horváth Szabit halljátok, további szép napot, jó munkát a dolgoztok, jó utat az utolevőknek, vigyázzatok magatokra és egymásra is, és megyünk tovább már is Shawn Mendes dalával. Itt van a There's Nothing Holding Me Back.

0: Játék következik. Reklám.
1: 4 perccel vagyunk 10:30 előtt, nem kell lemondani még a mézédes magyar dinnyéről, az Obi előtti zöldségesnél ugyanis még mindig kapható a jó minőségű magyar dinnye. A különleges zamatú mézédes dinnyéket előtte meg is lehet kóstolni. Zöldség gyümölcsobi parkoló, mert gyümölcs tenni jó. Várják a vásárlókat hétfőtől péntekig reggel 9 és este 6 óra között, szombaton pedig reggel 9 és déli 12 óra között, de keresd őket a Facebookon és személyesen az Obi előtti parkolóban is. Most egy egész dinnyét nyerhet az, aki jól válaszol a kérdésre. A kérdésem pedig a következő. Honnan származik a magyar dinnye, amit az Obi előtti zöldségesnél lehet kapni? Az A válasz szerint kazsukból, a B válasz szerint sejjéből, vagy a C válasz szerint igalból. A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom játékos kedvű hallgatóinktól. Nevetekkel együtt szöveges üzenetben, SMS-ben vagy Viber üziben a 0670-32-32-355-re. Az óra végén lesz a sorsolás, akkor kiderül az, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki egy finom piros dinnyét nyer az Obi előtti zöldséges felajánlásából. Várom tehát a megfejtéseket, játékra fel, itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Miley Cyrus hozza rövidesen a Flowers-t.
0: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: Játék következik. Reklám.
1: Pontosan 3:42 van, remek időpont ez a játék sorsolására. Ebben az órában az Obi előtti zöldséges játékát játszottuk, a kérdés pedig a játékhoz kapcsolódóan az volt, hogy honnan származik a magyar dinnye, amit az Obi előtti zöldségesnél lehet kapni. Azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert sejjéről származik. Rengeteg helyes megfejtés érkezett, hozzáteszem. A szerencse azonban egy hallgatónak kedvezett most, és a számítógépünk közben sorsolt. A szerencsés nyertesünk egy hölgy hallgató, aki Kaposvárról küldte üzenetét egy 30-as számról, őt pedig Prejszné Sütő Renátának hívják. Kedves Renáta, nyereményed egy finom piros dinnye, melyet az Obi előtti zöldségesnél vehetsz át nyitva tartás időben. Még egyszer mondom, hétfőtől péntekig reggel 9 és este 6 óra között, szombaton pedig reggel 9 és déli 12 óra között várnak minden vásárlót. Téged is a nyereményért, melyhez gratulálok, fogyaszd majd egészséggel és jó ízűen ezt a nagyon finom piros dinnyét, amit az Obi előtti zöldségesnél tudsz átvenni. Leadjuk tehát a neved és a telefonszámod, ott pedig csak hivatkoznod kell arra, hogy a rádió most játékában nyertél. Gratulálok még egyszer, a többieknek pedig köszönöm szépen a játékot, és még lesz játék a mai napon. Egy kométa játék zajlik majd a délután folyamán, hogy mikor az legyen egyelőre meglepetés, tartsatok velünk a folytatásban, és hamarosan érkezik a New Level Empire Dérhenivel, és hozzák a Neked Valóság cím dalt, délben pedig Patricia is érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.
0: Reklám.
2: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári nagypiac honlapján és a Facebookon.
3: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A Mentes Morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes Morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Kattárs, a Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Hírek most!
1: Holnap kezdődik a Ripőrónai Fesztivál Kaposváron. Lezárult a Vöröskeresztes Fiatalok nyári szolgálata a Balatonnál. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják. Dél van. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripőrónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8-ad döntőjében. A Magyar Röplabda Szövetség keddi sorsolásán kiderült, hogy a két együttes előbb egymással vív selejtezőt, a tovább jutó pedig a finóval találkozik. Ha a kaposváriak bejutnak a negyed döntőbe, ott a Miskolc vagy a Dág várhat rájuk. A finó ágán több korábbi élvonalbeli csapat is szerepel, így akár másod- vagy harmadosztályú ellenféllel is találkozhatnak az elődöntőben. Közel 1200 esetben nyújtottak elsősegélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csaknem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 000 sérülést láttak el. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Be is léptünk a szerda délutánba, tesszük ezt a siesta órával, és jó étvágyat kívánok az evéthez, ha most fogyasztjátok. Jön Topic újdonsága, Lucky Ones, előtte pedig Léna Dalával indulunk, már is itt van a Satellites. I went

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Mari Fredriksson és Per Gessle, azaz a Rákszert csapat hozta az It Must Have Been Love című 1990-es slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re a Siesta órába. 0670-32-32-355 pedig továbbra is az elérhetőségünk, amire várom a közlekedési információkat, ha vannak, észrevételeket, tapasztalatokat városuk és környékének közlekedésével kapcsolatban. Tehát, hogy mi újság van az utakon, forgalmi akadályokra, esetleges dugókra és trafipaxra is kíváncsiak vagyunk, hogy vannak-e az utakon, ezzel pedig gördülékenyebbé tudjuk tenni a város és környékbeli közlekedést, ha tolmácsoljuk más autóstársaknak az infókat. Én pedig játszom a legjobb zenéket a folytatásban, és Medusa és Dermot Kennedy felvételét most, ez 2020-ból a Paradise.
1: In

Gun, ez volt Daniel Civitala itt a Rádió Most FM 91.2-n, 6 perccel vagyunk egyébként fél egy előtt, én Horváth Szabi vagyok, nagyon jó étvágyat kívánok a szerdai ebédhez, közben befutott egy hallgatói üzenet is a 0670-32-32-355-re, sziasztok! Szennában hallgatunk titeket a Bojdoros pizzériában, küldjetek létszi idei dalt az itt dolgozóknak, és egyébként nem mellesleg, amúgy itt a nagyon finom pizzák mellett lehet fogyasztani a környék legjobb vadételeit is. Gábor küldte az üzenetet, Gábor, nagyon jó étvágyat kívánok a finomabbnál finomabb falatokhoz, és akkor a következő dal neked is, illetve a Bojdoros pizzériában dolgozóknak is. Szóval a Sunburn felvétele, jön a Humbrecker itt a Rádió Mostan.

Geri Elivel és az It's Raining Man című átdolgozás szólt itt a 91.2 rádió, moston 13:30 van, én Horváth Szabi vagyok, és kedves autósok, a mai árazás alapján az országos átlagárak nem változtak a tegnapihoz képest, így sem a 95-ös benzin, sem pedig a gázolaj átlagára nem módosult. A 95-ös benzin literét továbbra is 602 forintért, a gázolaj literét pedig 678 forintért tankolhatjuk autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatjuk a 10 akár 20 forintos árkülönbséget is. Itt a rádió moston pedig a Siesta órában mindjárt Seal klasszikusa jön, 1994-ből ez lesz a Kiss from a Rose, előtte pedig a 2024-es Teddy Swims sláger érkezik, ez pedig a Bad Dreams.

These beautiful things. Ez volt Benson Boone slágere, a Beautiful Things itt a 91.2 rádió. Mostan a Siesta óra pedig lassan, de biztosan a végéhez ér. 13 órakor érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, információkkal. Én pedig gyorsan ajánlom Bévárdi Károly kiállítását, ami ma 17 órakor nyílik az Agora második emeleti kiállító terében, melyet majd Paiger Kovács Lilla művészet történész nyit meg, tehát 17 órától. A tárlat pedig egészen szeptember 26-áig látogatható az Agora nyitvatartási idejében, itt Kaposváron a Nagy Imre tér 2-es szám alatt. Ami pedig a zenéket illeti, jön Zella Larsson és a Last Life, majd Cigala és James Arthur is érkezik a Lasting Lover-rel.

This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo Tool.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A mai Sziasztó órát itt szeptember 2-án szerdán Meghan Trainor és a Still Don't Care zárta, de a jó zenék velünk lesznek ám a folytatásban is. Például hozom majd Guru Josh Projectig dalát 2008-as átdolgozásban az Infinity-t. Itt lesz majd 2010-ből Bruno Mars, sláger és a Just The Way You Are. És hamarosan Sabrina Carpenter dalával indul a következő óra a Feather-rel. De most érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig Bonna délután 1 órakor Patrícia hozza a legfrissebb híreket, információkat.
1: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel!
2: Mert a pillanat a tiéd. Rádió most! Reklám.
3: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.triplefest.hu.
4: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
5: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Nyílt meccset tart a hétvégén a KHG KNRC. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, és hozom Önöknek a Rádió most híreit 1 órakor. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Szombaton mutatkozik be a KHG KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. Őszi menetrendre váltott a balatoni komb. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő másfél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel, minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a 7-es diákok számára a HPV elleni védőoltás. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatást, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be, két alkalommal, 6 hónapos különbséggel, és mindkét oltás szükséges a megfelelő védettség kialakulásához. Az oltás a HPV okozta daganatos megbetegedések megelőzésében fontos, ezért a szakemberek szeretnék tovább növelni az érintett korosztály átoltottságát. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdő program keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon.
2: Időjárás jelentés.
6: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pár perccel 4:42 után, és egy könyv bemutató is lesz majd a Takács Gyula könyvtárban a mai napon 17 órai kezdéssel, ez pedig a Futóterápia, a Fejes Dóra sportpszichológus könyv bemutatója, a szerzővel pedig Rázsics Veronika, a Takács Gyula könyvtár igazgatója beszélget majd, tehát 17 órától a mai napon, várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, várom továbbra is a közlekedési információkat, ha vannak, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is. Lehet ünnepelteket is köszönteni, rokkonokat, ismerősöket és barátokat egyaránt. Minden üzenet mellé jár a meglepetés dala soron következő felvétel, melyet mi választunk. Ami pedig jön, az Mike Posner dala. Már is szól az I'm Not That Yet.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A napsütés lesz túlsúlyban a mai napon, az előrejelzés szerint, és 29 fok környékén tetőzik a hőmérséklet maximuma, az előttünk álló éjszakán pedig 16 fokig süllyed majd a hőmérő higanyszála. És ránéztem a 30 napos előrejelzésre is, a hétvégéig bezáróan, szombatig bezáróan eléggé be fognak fűteni nekünk hőmérsékletileg, szépen lassan emelkedik majd csütörtöktől a hőmérséklet maximuma, pénteken, szombaton már elérheti a 32-34 fokot is a hőmérő higanyszála. Aztán várhatóan majd visszaesik egy kicsit vasárnap egy száraz hidegfront hatására. Sokan kérdezhetitek, hogy mikor lesz várhatóan csapadék. Jelen állás szerint az előrejelzésben 10-e környékére látok elenyésző mennyiségben záporzivatarok kialakulására esélyt, de huzamosabb időn keresztül nem várható számot tevő csapadék sajnos továbbra sem. Időjárási front nem terheli a mai napon szervezetünket, de egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élő körében előfordulhat fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is. Többfelé azonban ugye friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. Az UV sugárzása is érdemes odafigyelni, ugyanis 11 és délután 5 óra között a napos tájakon is az időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és nagyon fontos továbbá, hogy fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Itt a rádió mostan pedig hamarosan Kertszá érkezik az Animal című dallal, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, fél perccel múlt el 3:42, és a folytatásban néhány közérdekű információt osztok meg veletek, az egyik a virágfürdő közleménye, ugyanis szeptember 1-től egészen szeptember 10-ig zárva lesz a 25 méteres medence az éves vízcsere, és persze az ahhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok miatt. A várható nyitás szeptember 11-én, jövő héten pénteken hajnali 6 órakor lesz, lakossági úszásra pedig a kültéri 50 méteres medencében és a Csík Ferenc versenyuszodában tudnak pályát biztosítani. További információt a www.virágfürdő.hu weboldalon találhattok. És ezen a héten szombaton pedig a kaposvári nagypiacon lecsófőzőversenyt szerveznek, csatlakos csapatoddal a lecsófőzőversenyhez, készítsétek el a saját egyedi receptjeiteket, vagy kóstoljátok meg a különleges lecsókat, szól a felhívás. Lesz tehát lecsófőzőverseny, ingyenes kóstolók, kézműves foglalkozások gyerekeknek és helyi termelők portékái. Jelentkezni a versenyre személyesen a piac felügyeleti irodában, keddtől szombatig hajnali 6 órától 2 óráig, érdeklődni pedig a 0630 472 61 59-es, vagy a 0670 198 59 12-es telefonszámon lehet. Délután 2 órakor Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most Cyril átdolgozását 2023-ból jön a Stumbling-in.

0: Reklám.
1: De se dai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. De se dai pékség. Egy jó nap itt kezdődik. Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Holnap kezdődik a Ripőrónai Fesztivál. A kamionosokat ellenőrizték az M7-es autópályán. Jó napot kívánok! 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripőrónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rimbaud és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Összehangolt közúti ellenőrzést tartottak az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartását és a megfelelő követési távolságot ellenőrizték. A szeptember 1-i akció során 7 szabálytalankodó sofőrrel szemben intézkedtek. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8-ad döntőjében. A Magyar Röplabda Szövetség keddi sorsolásán kiderült, hogy a két együttes előbb egymással vív selejtezőt, a tovább jutó pedig a finóval találkozik. Ha a kaposváriak bejutnak a negyed döntőbe, ott a Miskolc vagy a Dág várhat rájuk. A finó ágán több korábbi élvonalbeli csapat is szerepel, így akár másod- vagy harmadosztályú ellenféllel is találkozhatnak az elődöntőben. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon csak nem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 ezer sérülést láttak el. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az a weboldal, amelyen ezentúl intézményi bontásban is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések és járványok adatai. Az oldal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról lesz elérhető, és elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról, valamint fertőzésekről közöl majd adatokat. Az országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javításában, és abban bíznak, hogy az információk segítségével a kórházak is könnyebben azonosíthatják a fejlesztendő területeket, és megtehetik a szükséges intézkedéseket.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 3,5 perccel múlt el délután 2 óra, indul egy újabb óra itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig szólnak a legnagyobb slágerek. James Blunt újdonsága készül fel, a Taste Like Summer, előtte pedig Lady Gaga felvételével indulunk, 2011-ből jön már is egy Judas.

Ez volt a Limp Bizkit slágere, a Behind Blue Eyes itt a 91.2 Rádió Moston. A legnagyobb slágerek közül szeptember 2-a van, és a mai napon a Dorinák és a Rebekák ünneplik a névnapjukat. A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája, a Dorina név éles, gyors, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja, ugyanakkor a név viselői önbizalomhiánytól és félreértésekből adódó magányosságtól szenvednek. Érzékenységük lehetőséget ad számukra, hogy az élet különféle formájában megnyilvánuló szépségeit észleljék, és ez az érzékenység arra is ösztönzi őket, hogy törekedjenek valami módon az emberiség javára válni. Könnyebb számukra írásban megformálni gondolataikat, érzéseiket, mint a beszéd útján. Amikor rácsodálkoznak az élet és különösen a természet szépségére, az mindig mélyen megérinti őket. A Rebeka pedig egy héber eredetű névjelentése megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. A Rebeka héber eredetű bibliai név jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, igéző, megbabonázó vagy jól táplált. Ezt írta a Nagy Kalendárium a Rebeka és Dorina nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Apsák, az Axelek, a Bogdánok, a Renátók, a Teók, a Csépánok, a Dórák, az Eusébiák, a Fedorok, az Ingridek, a Teodorok, az Absalonok, az Apollinárok, az Apollináriák, a Dorottyák, a Fédrák, a Fodorok, a Leonidászok, a Renáták, a Tóbiások, az Ellák, az Istvánok, a Kalliszták, a Teodórák, a Töhötömök és a Margitok is. Minden ünnepednek nagyon sok boldogságot kívánok, és játszom nekik Tate McRae dalát, a Grid It 2023-ból itt a Rádió Mostan.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

volt Bibi Rexa és a Sad Girls itt a 91.2 Rádió. Moston pontosan 14:30 van, én Horváth Szabi vagyok, holnap pedig elstartol a Ripple Rónai Fesztivál, szeptember 3-án csütörtökön. 10 és délután 2 óra között a Dorottya ház udvarán lesz majd a kaposvári civil szervezetek bemutatkozása és műsora, délután 3 órakor pedig utcazene indul a Zsónai kútnál DJ Csabesszel, majd ugyanebben az időpontban a Dorottya ház udvarán is nyílik a program, délután 3 órától rendhagyó irodalom órával a Kultúrtaláka együttessel. DJ DB-vel folytatódik az utcazene a Zsolnai kútnál 16 órától, az Európa Parkban pedig 16:30-kor kezdődik majd a Rock Színház válogatás műsora. August Bárió és Sarkadikis János zene és vers című műsora pedig a Dorottya ház udvarán tekinthető majd meg délután 5 órától, ugyanebben az időpontban szintén utcazene lesz a Zsolnai kútnál DJ Mester Bandival és a Soft Motellel, az Európa Parkban pedig este 17:30-kor lép fel Lippi Mit Csinálsz influencer, majd DJ Vinyl Spinaz veszi át a stafétát utcazenével a Zsolnai kútnál este 17:00-től. A Dorottya ház udvarán este 7 órakor lép fel a Lee Oliver Duo, majd az Európa Parkban Varga Livius Showben műsora este 8 órakor kezdődik, a záró akkord pedig a Dorottya ház udvarán lesz majd 21:30-es kezdéssel a Csizmadia Lolita akusztik műsorával. Érezzétek magatokat nagyon jól, jó szórakozást kívánok a programhoz, itt a Rádió Moston pedig Alex Horan dalával megyünk tovább, Marisol a Fever Dream.

Rádió, mostan nem hanyagoljuk el a hazai slágereket, semmikes bizonyítéka volt ez a dal. Ákostól a kegyetlen szerelem szólt itt az FM 91.2-n 2024-ből. Másfél perccel vagyok egyébként 3:43 után, én Horváth Szabi vagyok, és ránéztem fontosabb devizáink napi középár folyamaira is. Az angol font erősödött a forinttal szemben, és 69%-os emelkedéssel a mai napon 431 forint 19 filléren áll. Az euró is tovább erősödött a forinttal szemben, és 8%-os emelkedéssel a mai napon az MNB 369 forint 61 filléren jegyzi. Erősödött a svájci frank is, méghozzá 39%-kal, 391 forint 94 filléren áll. Az amerikai dollár is erősödött egyébként a forinttal szemben, és 0,99%-os emelkedéssel a mai napon 319 forint 35 fillérbe kerül. Itt a rádió mostan pedig a jó zene garantált lesz a folytatásban is. 1993-ból jön a svéd popegyüttes Göteborgból, melynek alapító tagjai Jonas Joker Berggren, Ulf Butha Ekberg, Jenny Berggren és Malin Lynn Berggren voltak. Ők az Ace of Base, és egy 1993-as dalt játszom nektek a folytatásban, hogy még könnyebben menjen a munkaidő. Jön a The Sign, utána pedig Lizzo felvétel, és itt lesz az About Them Time. Délután 3 órakor pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, info.

0: Egy újabb órán vagyunk túl, ez volt egyébként a Shallows és a Won't Forget You itt a 91.2 Rádió Moston. A következő órában pedig hozom majd többek között Nagy Bogi és Dash közös dalát, a Jól leszek újra címűt. A húrok közé csapunk 1992-ből a Def Leppard dalával, a Let's Get Rocked dal. És hamarosan indul a következő óra a Purple Disco Machine és Auschwitz Disc közösével a Beat of Your Heart-tal. Most azonban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig délután 3 órakor a legfrissebb híreken információkkal Patrícia érkezik majd.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
3: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
4: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
3: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Változik a komp menetrend a Balatonnál. Szombaton kezdi a szezont a KHG-KNRC. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb iparterületfejlesztés indul Kaposváron, a Nyár utcában. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében vissza nem térítendő uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás során megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvízelvezetést és 22 új parkolóhelyet is kialakítanak. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen a terület, valamint javuljanak az ott működő vállalkozások feltételei. Két közlekedési esethez is riasztották a tűzoltókat Somogyban kedden. Balatonfenyvesen a 7-es főút belterületi szakaszán két személyautó ütközött össze. A balesetben két ember megsérült, őket a mentők a helyszínen ellátták. A műszaki mentést a balatonboglári önkormányzati tűzoltók végezték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Látrányban eközben egy lakóház udvarán álló autó motortere gyulladt ki. A tulajdonos porraloltóval azonnal megkezdte a tűzoltását, így a lángok nem tudtak tovább terjedni. A kiérkező tűzoltók visszahűtötték a felhevült alkatrészeket, személyi sérülés itt sem történt. Őszi menetrendre váltott a balatoni komp. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő másfél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Szombaton mutatkozik be a KHG KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. A magyar internetezők 46%-a már mesterséges intelligenciához fordult egészségügyi kérdéssel, derül ki az egyik hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
1: Időjárás jelentés.
5: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísér.

0: Játék következik. Reklám.
1: Pontosan 3:45 van, itt az ideje egy jó kis játéknak. A Komita játékát játsszuk, hölgyek, urak, lányok, fiúk, ebben az órában. Az étel több, mint táplálék, az öröm, az elégedettség és a boldog kapcsolatok forrása. A Komita ezt az életérzést nevezi Buona Vitának, egy olyan életstílus, amely az igazán fontos dolgokra, a finom ételekre és a közös pillanatokra koncentrál. A kiegyensúlyozott, ízletes és kiváló minőségű finomságok biztosítják, hogy bárhová is sodorjon az élet, a kedvenc ételeid mindig veled legyenek majd. A játék kérdése pedig a következő: mi ennek a Komita életstílusnak a megnevezése? Az A válasz szerint Dolce Vita, a B válasz szerint Buona Vita, vagy a C válasz szerint Bella Vita? A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom ebben az órában is játékos kedvű hallgatóinktól nevetekkel együtt a 0670-32-32-355-re SMS-ben vagy Viber üzenet formájában. Az óra végén pedig gazdára talál egy Komita ajándékcsomag, benne csupa-csupa komintás dologgal és finomsággal, melyet majd a szerencsés nyertes szerkesztőségünkben vett át, de az óra végén sorsolom tehát nyertesünket. Várom addig is a megfejtéseket, játékra fel. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Jennifer Lopez érkezik a Love Don't Cost a Thing címdalával, az ezredfordulóból 2000-ből.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik
3: a ezt. Pite, ott a pite.
4: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
4: Langyosan jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába képzelni magát.
3: Zene, Hollywood, életérzés.
4: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3:30 van, én Horváth Szabi vagyok, és bár még csak szeptember eleje van, de már most vannak előrejelzések arról, hogy milyen tél várhat ránk. A jelenlegi számítások szerint a 2026-27-es tél Európában, így Magyarországon is az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb lehet. Ennek egyik fontos oka az erősödő El Niño, amely a Csendes-óceán térségének felmelegedésével jár, és a légköri folyamatokon keresztül Európa időjárására is hatással lehet. A modellek alapján télen gyakoribbá válhatnak a nyugati, illetve a délnyugati áramlások, amelyek enyhe nedves levegőt hozhatnak térségünkbe. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy fagymentes tél elé nézünk. Egy átlagosan enyhébb télbe is beleférhet néhány komolyabb hidegbetörés, különösen akkor, ha a magas légkörben található poláris örvény meggyengül, ugyanis ilyenkor nagyobb esélye jut a sarkvidéki eredetű hideg levegő délebre. A Kárpát-medencében így változékony télre számíthatunk, gyakoribbak lehetnek a csapadékos időszakok, de az már kérdés, hogy ezekhez társul-e elegendő hideg a havazáshoz. Az alacsonyabban fekvő területeken ezért inkább esőre vagy havas esőre lehet számítani, míg a hegyekben kedvezőbbek lehetnek a hóviszonyok. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy szeptember elején még nem lehet megmondani, hogy például fehér lesz-e a karácsony, vagy pontosan mikor érkeznek a legerősebb fagyok. A mezőgazdaság szempontjából most inkább az enyhe, nedves időszakokra, az esetleges belvízre, valamint az enyhe periódusokat megszakító hirtelen lehűlésekre érdemes figyelni. Összességében tehát enyhébb, de változékony tél körvonalazódik, amelyből a komolyabb fagyos időszakok sem feltétlenül hiányoznak majd. Meglátjuk. Itt a Rádió Mostan, pedig megyünk tovább a jó zenékkel. Az Airi Mafia és Fluor hozza a Pont olyan, mint a rég című sláger.

legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 3:44 előtt. Megszűnhet ugye a készpénzes palack visszaváltás itt Magyarországon, ezt már boncolgattuk mi is híradásainkban, ugyanis a MOHU azt kezdeményezi, hogy a jövőben ne lehessen készpénzben kérni a visszaváltott palackok után járó 50 forintot. A javaslat mögött egyébként elsősorban nem a visszaváltási rendszer megszüntetése áll, éppen ellenkezőleg. A MOHU szerint a rendszer marad, hiszen komoly környezetvédelmi eredményeket hozott, eddig ugyanis már több mint 6 milliárdi talcsomagolást váltottak vissza Magyarországon. A probléma inkább az, ami egyes belvárosi visszaváltóhelyek környékén történik. A készpénzes visszaváltás ugyanis bizonyos helyeken hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyobb számban jelenjenek meg ott hajléktalan vagy nehéz helyzetben élő emberek, ami pedig újabb városi problémákat okozhat. A MOHU szerint fontos tisztázni, a hajléktalanság, a drogfüggőség és a mélyszegénység nem a palack visszaváltással kezdődött, ezek összetett, régóta létező társadalmi problémák. A cég ezért az önkormányzatokkal, szociális szervezetekkel és a hatóságokkal együtt keresné a megoldást. A készpénzes visszafizetés megszüntetéséhez viszont jogszabályt is kellene módosítani, hiszen jelenleg a készpénzes fizetési lehetőséget törvény írja elő, vagyis nem arról van szó, hogy megszűnik a palack visszaváltás, hanem arról, hogy a MOHU a készpénzes kifizetést vezetné ki a rendszerből. De ugyanúgy maradna természetesen a blokkos visszaváltás, ugye amikor le lehet vásárolni az adott üzletben a visszajáró összeget, valamint a banki átutalás is maradna a régi megszokott menetrend szerint. Itt a Rádió Moston pedig a jó zenék érkeznek a folytatásban, és a The Black Eyed Peas dala Where is the Love, aztán hamarosan jön a Kométa játékának sorsolás.

0: játék következik. Reklám.
1: Annak is a sorsolása, hogy egészen pontos legyek. A Kométa játékának sorsolása érkezik, ugye az volt a kérdés, hogy mi a Kométa életstílusnak a megnevezése, és azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték. Buena Vita, ez a helyes megfejtés. Egyébként rengetegen játszottak, és rengeteg jó megfejtés érkezett SMS-ben és Viber üzenet formájában is a 0670-32-32-355-re. A szerencse most is egy hallgatónak kedvezhet, közben sorsolt a számítógép, előttem van a szerencsés nyertesünk neve és telefonszáma, egy hölgy hallgatóról van szó, aki Viber üzenetet küldött, méghozzá egy 30-as számról. Őt pedig Horváth Nikolettának hívják. Kedves Nikoletta, nyereményed egy Kométa ajándékcsomag, benne csupa-csupa kométás dologgal és finomsággal, ezt pedig szerkesztőségünkben veheted át, itt Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt várunk érte szeretettel, és majd fogyaszt egészséggel a benne található finomságokat. Még egyszer gratulálok, a többieknek pedig köszönöm a játékot, senki se csüggedjen, aki most nem nyert, hiszen lesz még játék, nem csak kométás játék, hanem obi előtti zöldséges játék is majd a következő napokon, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána 16 órakor Patti a legfrissebb hírekkel.
0: Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: Desedai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
3: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot Rómában. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csaknem 2 hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 ezer sérülést láttak el. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel, minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországon Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye Néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt The Weeknd és Kendrick Lamar közöse a Pray For Me itt a 91.2 Rádió Moston. 4:05 van, és már erősödött a forgalom a városban és környékén is az utakon, úgyhogy legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra és egymásra is, és ha látok, tapasztaltok valamit a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttassátok el hozzám a 0670-32-32-355-re, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Egyéb iránt pedig ez már az utolsó közös óránk, de az biztos, hogy a legjobb zenéket hozom. Most a folytatásban Rita Ora dalát, ez a You Only Love Me.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Nagy bajomban nyitotta meg a tanévet a köztársasági elnök. Baka András azért ezt az intézményt választotta, mert szerinte ez több mint egy iskola. Szemléletformáló kiadvánnyal lepte meg a kis elsősöket a kaposvári hulladék gazdálkodó. A füzet a környezettudatosságot népszerűsíti játékos formában. Utcatárlatok, művészeti események, koncertek és rengeteg élmény. Holnap el startol az idei Riprorónai Fesztivál, ahol a névadó is jól érezné magát. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, hogy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy e-klassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
6: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
2: Reklám hangzott el.
1: Itt a rádió, moston pedig Joe Slágerével megyünk tovább. Jön az End of Beginning, utána pedig a The Knacks és Sophie Tucker közös dala One and One is érkezik.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Minden nappal a legjobb zenék kellett a rádió most FM 91.2. 2,5 perc elmúlt el 3:45, 5 órakor pedig Patti hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, én pedig a következő dalokkal búcsúzom. 11 órától mostanáig a rádió most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. Legközelebb majd jövő héten kedden érkezem vissza a mikrofon mögé, addig mindenkinek a legjobbakat kívánom, teljen jól a hét további része nektek, és tartsatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok. Jön Enrique Iglesias és a Hero, majd a Nickelback felvétel a Horizon. Mindenkinek a legjobbakat kívánom, a viszonthallásra, sziasztok!

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.triplefest.hu.
3: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Holnap kezdődik a Riporónai Fesztivál. Örömkosárra hívják a kaposváriakat a körcsarnokba. Jó napot kívánok, 5 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Riporónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Úgynevezett örömkosárlabdára várják a felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-én indítja el ingyenes programját a körcsarnokban, ahol minden kedden este 7:30-tól 1 órás edzésen vehetnek részt a jelentkezők. A program célja, hogy a sportolni vágyó felnőttek kötetlen formában, jó hangulatban kosárlabdázhassanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Két közlekedési esethez is riasztották a tűzoltókat Somogyban kedden. Balatonfenyvesen a 7-es főút belterületi szakaszán 2 személyautó ütközött össze. A balesetben 2 ember megsérült, őket a mentők a helyszínen ellátták. A műszaki mentést a balatonboglári önkormányzati tűzoltók végezték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Látrányban eközben egy lakóház udvarán álló autó motortere gyulladt ki. A tulajdonos porraloltóval azonnal megkezdte a tűzoltását, így a lángok nem tudtak tovább terjedni. A kiérkező tűzoltók visszahűtötték a felhevült alkatrészeket, személyi sérülés itt sem történt. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdő program keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a 7-es diákok számára a HPV elleni védőoltás. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatást, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be, két alkalommal, 6 hónapos különbséggel, és mindkét oltás szükséges a megfelelő védettség kialakulásához. Az oltás a HPV okozta daganatos megbetegedések megelőzésében fontos, ezért a szakemberek szeretnék tovább növelni az érintett korosztály átoltottságát.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdán a napos időszakok mellett átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, a nappali hőmérsékletek pedig 28 és 30 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 2-a, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Több mint 870 millió forintos uniós támogatással folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Az önkormányzat a teljes egészében visszanemtérítendő támogatást, a megelőzést, az egészségmegőrzést és az egészségtudatos életmódot népszerűsítő programokra fordítja. A kezdeményezés részeként rendszeres szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, életmódprogramok, sport és közösségi események, valamint a mentális jólétet segítő foglalkozások is elérhetők lesznek a kaposváriak számára. A program valamennyi korosztályt megszólítja, külön figyelmet fordítva többek között a gyermekekre, a családokra és az idősekre. A hosszú távú cél, hogy a megelőzés erősítésével és az egészségesebb életmód támogatásával 2030-ra Kaposvár az ország legegészségesebb városa legyen. Megújul a Nyár utca környéke. Újabb iparterület fejlesztés indul Kaposváron a Nyár utca 23 szám alatt. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás részeként megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvízelvezetést, valamint 22 új parkolóhelyet alakítanak ki, köztük mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket is. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen az iparterület, ezzel pedig kedvezőbb környezetet teremtsenek az ott működő vállalkozásoknak és az új befektetőknek. A munkálatok idején időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. A beruházástól azt várják, hogy tovább erősíti Kaposvár gazdasági pozícióját, és hozzájárulhat új, munkahelyteremtő beruházások megjelenéséhez. Hamarosan kezdődik a Ripőrónai Fesztivál. Holnap veszi kezdetét Kaposvár egyik kiemelt kulturális rendezvénye, a Ripőrónai Fesztivál. A háromnapos programsorozat szeptember 3-a és 5-e között több helyszínen várja a közönséget, a képzőművészeti programoktól és kiállításoktól, egészen a koncertekig és a családi rendezvényekig. A fesztivál idején Kaposvár több pontján is találkozhatnak programokkal a látogatók, így a belvárosban, a Kossuth téren és más kulturális helyszíneken is. A zenei kínálatban több ismert előadó is szerepel, miközben a rendezvény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a művészetekre és a közösségi programokra. A fesztivál eseményeinek többsége ingyenesen látogatható, így a kaposváriak és a városba érkező vendégek is számos program közül választhatnak a három nap alatt. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet a köztársasági elnök. A helyi iskola tanévnyitóján nyitotta meg a 2026-27-es tanévet Baka András. Az államfő arról beszélt, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel, ezért minden diáknak meg kell kapni a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Rómában léptek fel a somogyi néptáncosok. A Kaposmérői Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola Körtönye Néptánc csoportja Nemzetközi Folklór Fesztiválon képviselte Magyarországot és Somogyot Rómában. A Roma in Danza Fesztiválon a magyar együttes volt az egyetlen hazai résztvevő, többek között török, görög, lett, román és bolgár táncosok mellett. A program egyik látványos része a római felvonulás volt, amely során a csoportok a Kolosseum környékén is bemutatkoztak. A Körtönye Marino városában is színpadra lépett, ahol somogyi táncokat, zenét és népviseletet mutattak be a közönségnek. A szervezők szerint a szereplés fontos lehetőség volt arra, hogy a somogyi néphagyományokat nemzetközi közönség előtt is megismertessék. Sikeres szezon zártak a Magyar Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtói. Idén nyáron is fontos szerepet kaptak a Magyar Vöröskereszt fiatal önkéntesei a balatoni strandokon. A déli part 10 fürdőhelyén összesen 1198 esetben nyújtottak első segélyt. A szolgálatban 135 fiatal vett részt, akik főként kisebb sérüléseket, például vágásokat és horzsolásokat láttak el, de a rovarcsípések, valamint a nagy meleg okozta rosszulétek miatt is többször szükség volt a segítségükre. 19 esetben a sérültek állapota miatt mentőt is riasztottak. A Vöröskereszt első segély nyújtó programja már 19 éve működik a Balatonnál, ez idő alatt pedig több mint 57 ezer esetben segítettek a strandolóknak. Rövidebb lett a komp menetrend. Véget ért a balatoni komp főszezoni, késő estig tartó közlekedése. Augusztus 31-től már az őszi menetrend alapján járnak a kompok Szántódrév és Tihanyrév között. Az első indulások időpontja nem változott, a napvégi járatok azonban korábban befejezik a közlekedést. Szántódról reggel 7 órától este 10 óráig, Tihanyból pedig 7 óra 15 perctől 22 óra 15 percig lehet átkelni. A kompok a hét minden napján fél óránként indulnak, így az őszi időszakban is folyamatos kapcsolatot biztosítanak a Balaton két partja között. Ha a forgalom indokolja, a Balatoni Hajózási ZRT sűrítheti a járatokat. Továbbra is érvényben van azonban a korábbi súlykorlátozás. Az alacsony vízállás miatt a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautók és autóbuszok egyelőre nem kelhetnek át a komppal. Összehangolt ellenőrzés az M7-es Somogyi szakaszán. 7 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 1-én tartottak ellenőrzést, amelynek fő célja a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának, valamint a megfelelő követési távolság betartásának ellenőrzése volt. Szombaton mutatkozik be a KHG-KNRC idei csapata. A kaposvári röplabda szurkolók szombaton testközelből is megismerhetik a KHG-KNRC új keretét. A csapat szeptember 5-én 16 óra 45 perckor lép pályára a Kaposvár arénában, ahol felkészülési mérkőzésen a MÁV előre lesz az ellenfél. A találkozó azért is különleges, mert a következő szezon előtt ez lesz az első olyan alkalom, amikor a közönség mérkőzés közben láthatja az új igazolásokat és a teljes idei szezonra kialakított együttest. A klub korábban nyílt edzést is szervezett, most pedig egy mérkőzésen is szeretné bemutatni a csapatot. A felkészülési találkozóra a belépés ingyenes. Ingyenes örömkosárlabda indul Kaposváron. Új, ingyenes szabadidős programmal várják a kosárlabdázni vágyó felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-től minden kedden este 7:30-tól szervez egy órás örömkosárlabdát a körcsarnokban. A program azoknak szól, akik szeretnének mozogni, kikapcsolódni és közösségben kosárlabdázni, függetlenül attól, milyen szinten játszanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb iparterületfejlesztés indul Kaposváron, a Nyár utcában. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében visszanemtérítendő uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás során megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvízelvezetést, és 22 új parkolóhelyet is kialakítanak. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen a terület, valamint javuljanak az ott működő vállalkozások feltételei. Két közlekedési esethez is riasztották a tűzoltókat Somogyban kedden. Balatonfenyvesen a 7-es főút belterületi szakaszán két személyautó ütközött össze. A balesetben két ember megsérült, őket a mentők a helyszínen ellátták. A műszaki mentést a balatonboglári önkormányzati tűzoltók végezték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Látrányban eközben egy lakóház udvarán álló autó motortere gyulladt ki. A tulajdonos porraloltóval azonnal megkezdte a tűzoltását, így a lángok nem tudtak tovább terjedni. A kiérkező tűzoltók visszahűtötték a felhevült alkatrészeket, személyi sérülés itt sem történt. Hamis német jogosítvánnyal vezetett egy férfi Siófokon, ezért közokirat hamisítás miatt emelt vádat ellene a siófoki járási ügyészség. A férfi nem rendelkezett német vezetői engedéllyel, ezért egy olyan hamis okmányt szerzett, amelyen a saját fényképe és adatai szerepeltek. A jogosítványt 2025. januárjában egy rendőri ellenőrzés során adta át, a járőrök azonban hamar megállapították, hogy az okmány hamis. Az ügyészség a bíróságtól pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A magyar internetezők 46%-a már mesterséges intelligenciához fordult egészségügyi kérdéssel, derül ki az egyik hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az a weboldal, amelyen ezentúl intézményi bontásban is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések és járványok adatai. Az oldal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról lesz elérhető, és elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról, valamint fertőzésekről közöl majd adatokat. Az országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javításában, és abban bíznak, hogy az információk segítségével a kórházak is könnyebben azonosíthatják a fejlesztendő területeket, és megtehetik a szükséges intézkedéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Like no other.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyes, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mondd, gyere hozzám, itt valósíts meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet, és támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyostollat, magyar vagy nem magyar, vagy német vagy orosz, vagy...
2: és nyomják. És
1: gyere, csináld nálunk, és nem amerikai lennél.
2: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
1: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Összehangolt közúti ellenőrzést tartottak az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartását és a megfelelő követési távolságot ellenőrizték. A szeptember 1-jei akció során 7 szabálytalankodó sofőrrel szemben intézkedtek. Őszi menetrendre váltott a balatoni komb. Augusztus 31-től Szántódról reggel 7 és este 10 óra, Tihanyból pedig 7 óra 15 perc és 22 óra 15 perc között közlekednek a járatok, vagyis az esti üzemidő más

0: fél órával rövidült. A kompok továbbra is minden nap fél óránként indulnak, nagyobb forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. Az alacsony vízállás miatt ugyanakkor a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók és autóbuszok továbbra sem kelhetnek át. Szombaton mutatkozik be a KHG-KNRC új csapata a szurkolóknak a Kaposvár arénában. A röplabdázók 16 óra 45 perctől a MÁV előre együttesét fogadják nyílt edzőmérkőzésen. A találkozó különleges alkalom lesz, hiszen ekkor láthatják először pályán a szurkolók az új igazolásokat. A mérkőzés ingyenesen látogatható. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a 7-es diákok számára a HPV elleni védőoltás. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatást, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be, két alkalommal, 6 hónapos különbséggel, és mindkét oltás szükséges a megfelelő védettség kialakulásához. Az oltás a HPV okozta daganatos megbetegedések megelőzésében fontos, ezért a szakemberek szeretnék tovább növelni az érintett korosztály átoltottságát. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdő program keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet a köztársasági elnök. A helyi iskola tanévnyitóján nyitotta meg a 2026-27-es tanévet Baka András. Az államfő arról beszélt, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel, ezért minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetsége kibontakoztatására. Sikeres szezon zártak a magyar

0: Magyar-Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtói. Idén nyáron is fontos szerepet kaptak a Magyar-Vöröskereszt fiatal önkéntesei a balatoni strandokon. A déli part 10 fürdőhelyén összesen 1198 esetben nyújtottak elsősegélyt. A szolgálatban 135 fiatal vett részt, akik főként kisebb sérüléseket, például vágásokat és horzsolásokat láttak el, de a rovarcsípések, valamint a nagy meleg okozta rosszulétek miatt is többször szükség volt a segítségükre. 19 esetben a sérültek állapota miatt mentőt is riasztottak. A Vöröskereszt elsősegélynyújtó programja már 19 éve működik a Balatonnál, ez idő alatt pedig több mint 57 ezer esetben segítettek a strandolóknak. Rómában léptek fel a somogyi néptáncosok. A Kaposmérői Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Somogyot Rómában. A Roma in Danza fesztiválon a magyar együttes volt az egyetlen hazai résztvevő, többek között török, görög, lett, román és bolgár táncosok mellett. A program egyik látványos része a római felvonulás volt, amely során a csoportok a Kolosseum környékén is bemutatkoztak. A Körtönye Marino városában is színpadra lépett, ahol somogyi táncokat, zenét és népviseletet mutattak be a közönségnek. A szervezők szerint a szereplés fontos lehetőség volt arra, hogy a somogyi néphagyományokat nemzetközi közönség előtt is megismertessék. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Több mint 870 millió forintos uniós támogatással folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Az önkormányzat a teljes egészében visszanemtérítendő támogatást, a megelőzést, az egészségmegőrzést és az egészségtudatos életmódot népszerűsítő programokra fordítja. A kezdeményezés részeként rendszeres szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, életmódprogramok, sport és közösségi események, valamint a mentális jólétet segítő foglalkozások is elérhetők lesznek a kaposváriak számára. A program valamennyi korosztályt megszólítja, külön figyelmet fordítva többek között a gyermekekre, a családokra és az idősekre. A hosszú távú cél, hogy a megelőzés erősítésével és az egészségesebb életmód támogatásával 2030-ra Kaposvár az ország legegészségesebb városa legyen. Megújul a Nyár utca környéke. Újabb iparterület fejlesztés indul Kaposváron a Nyár utca 23 szám alatt. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás részeként megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvíz elvezetést, valamint 22 új parkolóhelyet alakítanak ki, köztük mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket is. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen az iparterület, ezzel pedig kedvezőbb környezetet teremtsenek az ott működő vállalkozásoknak és az új befektetőknek. A munkálatok idején időszakos forgalomkorlátozásokra is számítani kell. A beruházástól azt várják, hogy tovább erősíti Kaposvár gazdasági pozícióját, és hozzájárulhat új munkahelyteremtő beruházások megjelenéséhez. Hamarosan kezdődik a Ripőrónai Fesztivál. Holnap veszi kezdetét Kaposvár egyik kiemelt kulturális rendezvénye, a Ripőrónai Fesztivál. A háromnapos programsorozat szeptember 3-a és 5-e között több helyszínen várja a közönséget, a képzőművészeti programoktól és kiállításoktól, egészen a koncertekig és a családi rendezvényekig. A fesztivál idején Kaposvár több pontján is találkozhatnak programokkal a látogatók, így a belvárosban, a Kossuth téren és más kulturális helyszíneken is. A zenei kínálatban több ismert előadó is szerepel, miközben a rendezvény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a művészetekre és a közösségi programokra. A fesztivál eseményeinek többsége ingyenesen látogatható, így a kaposváriak és a városba érkező vendégek is számos program közül választhatnak a három nap alatt. Rövidebb lett a komp menetrend. Véget ért a balatoni komp főszezoni, késő estig tartó közlekedése. Augusztus 31-től már az őszi menetrend alapján járnak a kompok Szántódrév és Tihanyrév között. Az első indulások időpontja nem változott, a napvégi járatok azonban korábban befejezik a közlekedést. Szántódról reggel 7 órától este 10 óráig, Tihanyból pedig 7 óra 15 perctől 22 óra 15 percig lehet átkelni. A kompok a hét minden napján fél óránként indulnak, így az őszi időszakban is folyamatos kapcsolatot biztosítanak a Balaton két partja között. Ha a forgalom indokolja, a Balatoni Hajózási ZRT sűrítheti a járatokat. Továbbra is érvényben van azonban a korábbi súlykorlátozás. Az alacsony vízállás miatt a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautók és autóbuszok egyelőre nem kelhetnek át a komppal. Összehangolt ellenőrzés az M7-es Somogyi szakaszán. 7 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 1-én tartottak ellenőrzést, amelynek fő célja a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának, valamint a megfelelő követési távolság betartásának ellenőrzése volt. Szombaton mutatkozik be a KHG-KNRC idei csapata. A kaposvári röplabda szurkolók szombaton testközelből is megismerhetik a KHG-KNRC új keretét. A csapat szeptember 5-én 16 óra 45 perckor lép pályára a Kaposvár arénában, ahol felkészülési mérkőzésen a MÁV előre lesz az ellenfél. A találkozó azért is különleges, mert a következő szezon előtt ez lesz az első olyan alkalom, amikor a közönség mérkőzés közben láthatja az új igazolásokat és a teljes idei szezonra kialakított együttest. A klub korábban nyílt edzést is szervezett, most pedig egy mérkőzésen is szeretné bemutatni a csapatot. A felkészülési találkozóra a belépés ingyenes. Ingyenes örömkosárlabda indul Kaposváron. Új, ingyenes szabadidős programmal várják a kosárlabdázni vágyó felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-től minden kedden este 7:30-tól szervez egyórás örömkosárlabdát a körcsarnokban. A program azoknak szól, akik szeretnének mozogni, kikapcsolódni és közösségben kosárlabdázni, függetlenül attól, milyen szinten játszanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Tedd fel, a kezek az égben, neked ez kell. Ez itt az R&B osztály.

0: óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökön kezdődik Kaposváron a Ripple-Rónai Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg programokkal a belvárost. A rendezvényen koncertek, kiállítások, utcazene, utcaművészeti produkciók, családi és kézműves programok is várják a közönséget. A Kossuth téri nagy színpadon pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel. Emellett a Dorottya udvarban, az Európa Parkban és a Sétáló utcán is számos program közül választhatnak az érdeklődők. A fesztivál részletes programját megtalálják a kaposvármost.hu oldalon. Úgynevezett örömkosárlabdára várják a felnőtteket Kaposváron. A Kasi Kosárlabda Akadémia szeptember 9-én indítja el ingyenes programját a Körcsarnokban, ahol minden kedden este 7:30-tól 1 órás edzésen vehetnek részt a jelentkezők. A program célja, hogy a sportolni vágyó felnőttek kötetlen formában, jó hangulatban kosárlabdázhassanak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A pénzügyőr vagy a ráckeve lehet a finó Kaposvár ellenfele a Magyar Kupa 8-ad döntőjében. A Magyar Röplabda Szövetség keddi sorsolásán kiderült, hogy a két együttes előbb egymással vív selejtezőt, a tovább jutó pedig a finóval találkozik. Ha a kaposváriak bejutnak a negyed döntőbe, ott a Miskolc vagy a Dág várhat rájuk. A finó ágán több korábbi élvonalbeli csapat is szerepel, így akár másod vagy harmadosztályú ellenféllel is találkozhatnak az elődöntőben. Újabb adathalász SMS-ek terjednek a NAV nevében. A csaló üzenetek szerint a címzett 2026-os adóbevallása után több mint 100 000 forintos visszatérítésre jogosult, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A NAV azonban nem küld SMS-ben vagy e-mailben értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a gyanús üzenetekben található linkek hamis oldalakra vezetnek, ahol a csalók személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az adóhatóság arra kéri a lakosságot, hogy az ügyeiket a NAV hivatalos honlapján intézzék. A magyar internetezők 46%-a már mesterséges intelligenciához fordult egészségügyi kérdéssel, derül ki az egyik hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: So never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.
2: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folytatódik Kaposvár egészségprogramja. Ennek célja, hogy 2030-ra a Somogyi megye székhely legyen az ország legegészségesebb városa. Az önkormányzat most több mint 870 millió forint uniós támogatást nyert a program megvalósítására. Ennek részeként szűrővizsgálatok, egészségügyi tanácsadások, sport és életmód programok, valamint közösségi események segítik majd a lakosság egészségtudatosságát és életminőségének javítását. Somogyi néptáncosok képviselték Magyarországot egy római nemzetközi folklór fesztiválon. A Mikrokozmosz Művészeti Iskola Körtönye néptánc csoportja a 2026-os Roma in Danza fesztivál egyedüli magyar fellépőjeként mutatkozott be, és nagy sikert aratott az olasz közönség előtt. A fiatalok a Kolosseumnál felvonuláson is részt vettek, majd Marino városában léptek színpadra a magyar néptáncokkal és zenével. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdőprogram keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon. Születésnapi szabadnapot kapnak a rendőrség dolgozói. Szeptember 1-től minden munkavállaló számára jár az ajándéknap. Ha a születésnap pihenő vagy ünnepnapra, illetve szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanap lesz szabad. A kedvezményt a dolgozóknak nem kell külön kérniük, azt automatikusan figyelembe veszik a szolgálati beosztás tervezésekor. A rendőrség vezetése ezzel szeretné megköszönni a dolgozók mindennapi munkáját és szolgálatát.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a napközbeni meleg után gyorsan mérséklődik a hőmérséklet. Estére 20 és 23 fok közé hűl a levegő, késő este pedig már 18 fok körül alakulnak a maximumok. Éjszaka változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, a hajnali órákra pedig 15 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel 1200 esetben nyújtottak első segélyt a Vöröskereszt fiatal önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain az idei szezonban. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 135 fiatalja 10 strandon, csak nem két hónapon át segítette a fürdőzőket. A legtöbb esetben vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket láttak el, de a tartós kánikula miatt hőkimerülés és napszúrás miatt is szükség volt a segítségükre. Összesen 1198 sérülést kezeltek, 19 alkalommal pedig mentőt is kellett hívniuk, elsősorban ájulás és heveny allergiás reakció miatt. A szolgálat közel 2 évtizede működik a Balatonnál, ez alatt a vöröskeresztes fiatalok több mint 57 000 sérülést láttak el. Nagybajonban nyitotta meg az új tanévet Baka András köztársasági elnök. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján arról beszélt, hogy az oktatás szellemisége alapozza meg a nemzet jövőjét, ezért a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. Az államfő kiemelte, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Minden diáknak meg kell kapnia a lehetőséget a tanulásra és a tehetségek kibontakoztatására. A magyar internetezők 46%-a már mesterséges intelligenciához fordult egészségügyi kérdéssel, derül ki az egyik hazai biztosító kutatásából. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére használják a mesterséges intelligenciát. A válaszokat azonban sokan fenntartással kezelik, mindössze 29% bízik az adott diagnózisban vagy szakvéleményben.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb iparterületfejlesztés indul Kaposváron, a Nyár utcában. Az önkormányzat 420 millió forintos, teljes egészében vissza nem térítendő uniós támogatásból korszerűsíti a terület infrastruktúráját. A beruházás során megújul az úthálózat, kiépítik a csapadékvízelvezetést, és 22 új parkolóhelyet is kialakítanak. A fejlesztés célja, hogy könnyebben megközelíthető és rendezettebb legyen a terület, valamint javuljanak az ott működő vállalkozások feltételei. Két közlekedési esethez is riasztották a tűzoltókat Somogyban kedden. Balatonfenyvesen a 7-es főút belterületi szakaszán két személyautó ütközött össze, a balesetben két ember megsérült, őket a mentők a helyszínen ellátták. A műszaki mentést a balatonboglári önkormányzati tűzoltók végezték, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Látrányban eközben egy lakóház udvarán álló autó motortere gyulladt ki. A tulajdonos porraloltóval azonnal megkezdte a tűzoltását, így a lángok nem tudtak tovább terjedni. A kiérkező tűzoltók visszahűtötték a felhevült alkatrészeket, személyi sérülés itt sem történt. Csütörtök éjjel válik nyilvánossá az a weboldal, amelyen ezentúl intézményi bontásban is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések és járványok adatai. Az oldal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról lesz elérhető, és elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról, valamint fertőzésekről közöl majd adatokat. Az országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javításában, és abban bíznak, hogy az információk segítségével a kórházak is könnyebben azonosíthatják a fejlesztendő területeket, és megtehetik a szükséges intézkedéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamis német jogosítvánnyal vezetett egy férfi Siófokon, ezért közokirat hamisítás miatt emelt vádat ellene a siófoki járási ügyészség. A férfi nem rendelkezett német vezetői engedéllyel, ezért egy olyan hamis okmányt szerzett, amelyen a saját fényképe és adatai szerepeltek. A jogosítványt 2025. januárjában egy rendőri ellenőrzés során adta át, a járőrök azonban hamar megállapították, hogy az okmány hamis. Az ügyészség a bíróságtól pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Összehangolt közúti ellenőrzést tartottak az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának betartását és a megfelelő követési távolságot ellenőrizték. A szeptember 1-jei akció során 7 szabálytalankodó sofőrrel szemben intézkedtek. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a 7-es diákok számára a HPV elleni védőoltás. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatást, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajutatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be, 2 alkalommal, 6 hónapos különbséggel, és mindkét oltás szükséges a megfelelő védettség kialakulásához. Az oltás a HPV okozta daganatos megbetegedések megelőzésében fontos, ezért a szakemberek szeretnék tovább növelni az érintett korosztály átoltottságát. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6 és 14 év közötti diákoknak az iskolában az erdőprogram keretében. Az őszi foglalkozások középpontjában a biológiai sokféleség áll. A gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerhetik meg az erdők és az élővilág fontosságát. A program indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt a foglalkozásokon.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön kissé fátyol felhős idővel indul a nap, a hőmérséklet 17 és 20 fok körül alakul. Napközben sok napsütés várható, időnként némi fátyol felhőzettel, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 30 fok közelébe emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.